Lépés Rádió. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Bell, itt senki sem lát.
1: És a jelent kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: Luke.
1: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: Ez jó. Köszi. Lépés Rádió. Egy lépéssel

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelentkedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Hölgyek, urak, itt a nyár, itt a vakáció. Egy időutazásra invitálok benneteket a 60-as évekbe. A Summer Holiday műsoromban minden héten egy-egy kiválasztott év nyarának a legnagyobb angol és amerikai slágerét játszom le a 60 perces műsorban. Jó álmodozást és jó szórakozást kíván a műsor szerkesztője, Eszes István. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true. A kiválasztott év 1961. 61 nyarának a legnagyobb dalait játszuk a mai műsorban.

Vannak az ember életébe szép percek. Ez is egy ilyen. Ne szalassza el, hallgassa máskor is műsor.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Berlinben tárgyalt a külügyminiszter, barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepul külügyminiszterrel szerdán Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Céljuk, írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra. Írta az egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon Szűcs Brigitta szóvivő kinevezése kapcsán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében úgy fogalmazott, ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Meg kell újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról, a hibáiról, a betegekről, a dolgozókról és a nyilvánosságról, hangsúlyozta hozzátéve, ebben lehet fontos lépés Szűcs Brigitta megjelenése. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a turista útvonaltól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátrazás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Felidézték, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt, Szögliget és Égerszög területén. A bíróság öt férfival szemben rendelt el kényszerintézkedést, a gyanú szerint ugyanis tiltott teljesítményfokozókkal és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek, és ebből évente 1 milliárd forintos bevételre tettek szert, közölte a Budapest környéki törvényszék. Azt írták, az ügyben a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószerbűnözés elleni hivatala bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás büntette és más bűncselekmény miatt nyomoz. Hozzátették, a gyanú szerint az öt férfi 2020 óta együttműködött egy nemzetközi bűnözői csoportban, amely illegális gyógyszerek és potencia növelőszerek nemzetközi kereskedelmével foglalkozott. A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

and the beat goes on. Üdvözlöm, Eszes István vagyok, köszöntöm rockzene történetével foglalkozó műsoromban. A beat valóban folytatódik, itt él velünk több mint fél évszázada. Műsoromban a pop és a rock érdekes pillanatait mutatom be, sok-sok régen hallott dallal. Hölgyek, urak, üdv a műsoromban! Folytatjuk az angol popzene 1965 és 1970 közötti aranykorának a legismertebb együtteseinek és énekeseinek a bemutatását. Ma a következő együttesekről beszélünk: Status Quo, Foundations, Walker Brothers, Spencer Davis Group és végül a Traffic.

Status Quo a nagy túlélők egyike. A Status Quo története 1962-ben kezdődött, amikor Ellen Lancaster és Francis Rossi közösen kezdtek zenélni. 66-ban csatlakozott hozzájuk a többi tag, majd a billentyűs Roy Lynes-szel kiegészülve Spectors néven léptek föl. A Pictures of a Magic Man című szerzeményük hozta meg az első sikert. Ettől kezdve már az új név alatt, mint Status Quo önállóan is tudtak érvényesülni. A lemez fogadtatása alapján felbátorodott zenészek továbbra is dallamos, rock'n'roll bajló, gitárcentrikus zenét játszottak. A 70-es évektől kezdve lehetett igazán Status Quo őrületről beszélni. Fanatikus rajongóik végigjárták velük egész Európát. A zenekar nem hagyott magának sok pihenést. A turnékat újabb lemezek követték. Egy évet sem hagytak ki album nélkül, és az átlag minden második évben két újabb korongot is kidobtak. Úgy tűnik, a Status Quo a nagy túlélők közé tartozik. A háttérben az Again and Again című számuk szól, ezután következik a Pictures of the Magic Man és az In the Army Now.

Foundations egy brit szólegyüttes volt, amely 67 és 70 között működött. Multikulturális csapat volt az igazából, tagjai között volt nyugat-indiai, fehér brit és sri lankai zenész. 1967-es debütáló kislemezik a Baby Now That I Have Found You, az Angliában és Kanadában az első, az USA-ban pedig a 11. helyig jutott, míg az 1968-as kislemezük a Build Me Up Buttercup az Egyesült Királyságban második, az USA-ban pedig a Billboard hotlista harmadik helyére jutott föl. A Foundations egyike volt azon kevés brit előadóknak, akik sikeresen utánozták azt, amit Motown Sound néven ismertünk. Sikerszériájuk egészen 1969-ig tartott. Hallgassuk meg két nagy slágerüket, játszik a Foundations, Build Me Up Buttercup és Baby Now That I Have Found You.

Önök Eszes István zenei válogatását hallják. Pár szót a Walker Brothers együttesről. A név alapján azt hinnénk, hogy a Walker fivérek alapítják ezt a csapatot. Nem. A választott név ellenére az alapító tagok nem voltak testvérek. Ők egy amerikai pop együttes a 60-es és a 70-es években tagjai voltak. Noel Scott Angel, végül Scott Walker néven lett ismerté, John Walker, az ő leánykori neve John Joseph Mouse, és Gary Leeds, ő pedig Gary Walker néven vált ismerté. A rendkívül szép, különlegesen mély énekhangot vokál produkáló társaság egy ritka kivétel volt. Ők Amerikából érkeztek Angliában, szembe az Amerikát elárasztó brit inváziós rockerekkel, és ők itt Európában csinálták meg a szerencséjüket. Több listavezető daluk is jelezte, hogy van igény az ő muzsikájukra, a vet könnyedén, és a nap soha nem fog már felsütni, slágerek lettek Amerikába és Kanadába, a top 10-be kerültek be. Ha volt is néhány rakos daluk, de alapvetően a pophoz állt közelebb a stílusuk. A koncertpódiumokon természetesen az énekprodukció volt a fontos. Ez a három énekes az úgynevezett Spector Soundot hozta magával Amerikából, 1965-től 68-ig gyönyörű, vonósokkal dosított melodikus balladáikkal a korszak sikeres előadói voltak. A trió 1968-ban feloszlott, de 70-es évek közepén újra összeálltak, és a No Regrets című számmal egy utolsó top 10-es brit slágert értek el. Négy dalt fogok lejátszani a Walker Brothers-től: Make It Easy On Yourself, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, Land of Thousand Dances, és a késői sláger, a No Regrets.

Spencer Davis Group 63-ban alakult Birminghamben. A Quartet egy klasszikus rhythm and blues formáció volt, erős blues alapokkal. Spencer Davis volt a névadó és a vezér. Ő a gitárt és a szájharmonikát nyúzta. Mellette Peter York verte a böröket. Steve Winwood bátyja, Muff Winwood basszusozott, az együttes lelke és igazi vezéri egyénisége pedig Steve Winwood volt, aki orgonáján és néha szájharmonikáján alkotott sikereket. Az ő rekettes, édes blues hangja adta az együttes valódi arculatát. 1965-ben a Keep on Running már igazi nagy siker volt, és ennek a segítségével indultak a csúcs felé. A blues alapok végigkísérték ezt a lendületes számot. A következő években olyan sikerszámokkal jelentkeztek, mint a Somebody Help Me, és az akkoriban szinte mindenki által jól ismert Give Me Some Loving. Sajnos a rhythm and blues együttesek sem örök életűek. Előbb a Winwoodék távoztak a csapatból, és létrehozták a Trafficet. 1967-ben feloszlott a Spencer Davis Group. Spencer Davis nem hagyta annyiba a dolgot, és létrehozta a Spencer Davis Group 2-t, amely ugyan nem volt hosszú életű, de volt egy nagyon fontos magyar vonatkozása is. 1967. júliusában két egymás követő napon 8-10 ezer ember előtt tartottak két sikeres koncertet a kis stadionban. Hallgassuk meg a Spencer Davis Group nagy dalait, Keep on Running, Give Me Some Loving, When a Man Loves a Woman, és végül I Am a Man.

Hangos. Milyen a zene? Gondolom, mostanában nem hallott ilyen jó válogatást. Maradjon velem, megyünk tovább.

60-as évek második felében a pszichedélia korszakában jött létre a Traffic együttes. Egy nagyon sok szép sikert mondhat magának, és két legendás zenész egyéniségének a lenyomatát viseli magán. Steve Winwood már ismert és sikeres gitáros énekes, akkor elhagyja első zenekarát, a Spencer Davis Groupot, hogy Jim Caldival és Dave Mazzonnal létrehozzák a Traffic nevű bandát, melyhez Chris Wood is csatlakozott. 6 hónappal a megalakulások után már ott vannak a toplisták élvonalában, a Paper Sun című kislemezük mindenhol a legjobb 10-ben található. Zenéjük egy kicsit szokatlan, hiszen az erőteljes gitárjáték helyett inkább Winwood billentyűs virtuozitása érvényesül, melyet Wood fuvolajátéka még bizarabbá tesz. Kezdeti szerzeményeiket a pop-rock kategóriába lehetne leginkább besorolni, bár az instrumentális megoldásaik messze túlnyúlnak ezen. Első sikerjüket még két toplistás helyezés követte, a Hole in My Shoe és a Here We Go Round the Mulberry Bush. A tagok közötti koncepcionális viták miatt 1974. decemberében szűnt meg az együttes. A 3 sikeres daluk, Paper Sun, Hole in My Shoe és a Traffic Here We Go Round the Mulberry Bush című dallal búcsúzom mára.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Berlinben tárgyalt a külügyminiszter, barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepul külügyminiszterrel szerdán Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Céljuk írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra. Írta az egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon Szűcs Brigitta szóvivő kinevezése kapcsán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében úgy fogalmazott, ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Meg kell újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról, a hibáiról, a betegekről, a dolgozókról és a nyilvánosságról, hangsúlyozta hozzátéve, ebben lehet fontos lépés Szűcs Brigitta megjelenése. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósva főtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a turista útvonaltól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátrazás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Felidézték, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt, Szögliget és Égerszög területén. A bíróság öt férfival szemben rendelt el kényszerintézkedést, a gyanú szerint ugyanis tiltott teljesítményfokozókkal és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek, és ebből évente 1 milliárd forintos bevételre tettek szert, közölte a Budapest környéki törvényszék. Azt írták, az ügyben a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószerbűnözés elleni hivatala bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás büntette és más bűncselekmény miatt nyomoz. Hozzátették, a gyanú szerint az öt férfi 2020 óta együttműködött egy nemzetközi bűnözői csoportban, amely illegális gyógyszerek és potencia növelőszerek nemzetközi kereskedelmével foglalkozott. A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indulj!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A miniszterelnök szerint nem állt ki az elesettek mellett a köztársasági elnök. 29 új hunortag tett fogadalmat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Súlyog Tamás egyszer sem állt ki a bántalmazott gyermekek vagy az orbáni hatalom által üldözött civilek és a jogállam mellett, de a saját pozíciója miatt minden nap külföldön panaszkodik, írt a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter a bejegyzéshez fűzött kommentjében az államfő által egy svájci heti lapnak adott interjúra utalva megjegyezte, most épp annak a svájci lapnak panaszkodik, amelynek főszerkesztője 2 éve Orbán Viktort kísértem Moszkvába. Ebből az interjúból Súlyog Tamás szerdán a Facebook oldalán azt emelte ki, a magyar rendszerben az elnöknek és a miniszterelnöknek együtt kell működnie. Ezt az együttműködést kezdettől fogva felkínáltam, ugyanakkor a magyar alkotmányjog hagyományok szerint teljesen egyedülálló az, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítja fel az elnököt, többször, következetesen, kizárólag politikai okból, tette hozzá. A kulturális államtitkárságon használt antik bútorok visszaszállítását kezdeményezte az Iparművészeti Múzeumba Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A politikus a közösségi oldalán jelentette be a döntést, amelyet közvagyon kezelésével indokolt. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a szerdán a közösségi oldalára feltöltött videóban a kulturális államtitkárság épületéből bejelentkezve beszélt arról, hogy az ott található régi antik bútorokat elődje hozatta át az Iparművészeti Múzeumból, de az államtitkár szerint azoknak a tárgyaknak, amelyek múzeumi gyűjteményből származnak, elsősorban közgyűjteményekben van a helyük. A Katasztrófa Védelem Központi Mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a Katasztrófa Védelmi Kiképző és Raktárbázison. Tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. 29 új hunortag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tavaly novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember. Az eskütételen Erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőr nagy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese azt mondta, hogy a Hunor Mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalták, hogy itthon és a határon túl is bevethetőek legyenek. A tervek szerint a perbeszédek elhangzása után hamarosan ítéletet hirdet a Debreceni Járásbíróság annak a mozdonyvezetőnek az ügyében, aki a vád szerint elaludt és az általa vezetett tehervonattal egy személyi vonatba hajtott még 2023 őszén Sápnál, közölte a debreceni törvényszék. A vádirat szerint a mozdonyvezető az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre egy magánvasúttársaság tulajdonában lévő 28 tartálykocsiból álló tehervonat szerelvénnyel. A mozdonyvezető hajnali 4 óra körül a Hajdú-Bihar vármegyei Sáp település felé haladva elaludt, ezért a vasútállomásra érve nem vette észre a tilos jelzést, és megállás nélkül nekiütközött az ugyanazon a vágányon várakozó személyvonatnak. A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.
10: I like to move it, move it. I like to move it.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hol volt, hol nem volt, heted hét országon túl, az Óperencián innen, volt egyszer egy...

van óriási sok szerencsém bejelenteni a Corpus Club ma esti stars vendégeit. Fogadjuk nagy szeretettel, egy nagy puszival, Magyarország legkedveltebb rap bandája, a

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

híreket követően váltunk. Hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaik felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: És most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.
2: Kellemesen szép délelőttet kívánunk minden Lépés Rádió hallgatónak, a mikrofonnál Karina, Sanyi és jó magam Robi. Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Sziasztok! Köszöntök mindenkit!
2: Június 11-e van, csütörtök. És mindjárt köszöntjük a névnaposokat, de előtte elérhetőségeink www.lépésradio.hu, ez a weboldalunk címe, itt van egy kívánságdobozunk, lehet tőlünk zenét kérni, leíratok a hallgatói messenger csoportba, aztán ott vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésradio, illetve a többi közösségi platformon, lájkatok, kövessetek, iratkozatok a csatornáinkra, illetve számos mobilapát is tudtok minket hallgatni, például a My Online Rádió alkalmazás által, és írhatok nekünk e-mailt. Hova is?
4: Írhattok nekünk az info@lépésradio.hu e-mail címre.
3: Te Sanyi, nem vittál reggel kávét? Vagy mi van? Mert föl kéne pörgetni.
4: Nem is.
3: Bugócsiga. Nem. Jó, csokoládé.
2: Sanyinak szüksége van kakós csigát kakóval, mert azt pörgeti fel, nem a kávé.
3: Na, megfigyeltem. Jó, akkor küldök neked virtuális kakót.
2: Várjál, fahíjas csigát, nem is kakós csigát.
3: Az nem.
4: Mondjuk a kakaós se rossz, de...
3: Na, igényei vannak.
2: Már bugó csigáról beszélsz. Igen, Sany?
4: Tegnap ettem fahéjas kürtős kalácsot.
3: Az nem olyan, az nem az igazi.
4: Azt is megrövidítették már.
3: Már minden megrövidítő
4: is. 1400-ért, vagy mennyire adják, és mégis.
2: Nagyon gyorsan mondom, ha a névnaposokat is a mai napon köszönhetjük, a barnabásokat, a barnabás arámi eredetű, illetve arámi héber eredetű jelentése, a vigasztalás fia. Minden barnabás nevű hallgatónknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik ezen napon születtek, nagyon sok boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordult ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevével. Egy pici zenével indítjuk a műsort, aztán jövünk vissza, és mivel lesz ma is bölcsesség, időjárás, horoszkóp, meg ilyen finomságok és érdekes híreket hoztunk nektek, tartsatok velünk, jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 perchez.

Tenger hangja megszólítja a lelket, érintése, érzéki ölelése összeköti az embert az örök természettel. Jules Verne mondta ezt. Ez az idézet arra emlékeztet, hogy a tengerek és az ott élő állatok világa különös kapcsolatot teremt az ember és a természet között.

És akkor a Hungarome ZRT jóvoltából már is a legfrissebb időjárás információkat osztom el nektek. Hát Debrecenben volt egy hatalmas vihar hajnalban, de pont tegnap este láttam a hírt, hogy egy ilyen zivatar cella ment át az országon, úgyhogy minket olyan reggel 6 körülre ért el, 5-6 óra között valahogy. Viszont ez elvonult, és mondom, hogy mire számíthatunk így a mai nap ezek követően, illetve mindenek előtt a legfrissebb mért adatokat előbb fővárosainkról és Budapestről, ahol közepesen felhős az ég már, mint Budapesten, és 16 fokot mérnek jelenleg. Debrecenben erősen felhős ég mellett 17 fok van, Győrben 16, Miskolcon erősen felhős és 19, Pécsen erősen felhős 16, Szegeden pedig erősen felhős ég mellett szintén 16 fokot mérnek. A mai napra 18-28 fok közötti napi csúcshőmérséklet várható országszerte. Az átvonuló hidegfront mögött elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, így az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett, de a Dunántúlon is délen lehetnek felhősebb körzetek. A csapadékzóna esőzel, porzivatar legyengülve éri el a keleti ország részt, majd délelőtre elhagyja a térséget. Később legfeljebb zápor, esetleg zivatar fordulhat elő északkeleten, illetve a déli határ mentén. Az északnyugati nyugati szél élénk, több helyen erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20-26 fok között várható, de keleten pár fokkal magasabb csúcsértékek is lehetnek. Késő estére 12-19 fok közé csökken a hőmérséklet. Az orvos meteorológiai jelentés szerint a frontérzékenyeknek fontos info, hogy hidegfront hatás várható, a fejfájás, migrén mellett a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, tartós álmosságérzés léphet fel, amit amúgy én érzek, de szerintem az nem a hidegfront miatt van. Minden esetre mindenkinek szép napot kívánunk, további jó lépésre, hallgatás, nem értek sehova, hisz Sanyi mindjárt elmondja, hogy mit jósolnak nektek már a csillagok, előtte picit zenélünk, aztán pedig érdekes híreket hoztunk nektek, amiről, vagy amivel kapcsolatban beszélgetni fogunk itt Karinával és Sanyival egészen délig, úgyhogy tartsatok velünk, most pici zene, aztán pedig horoszkóp.

0: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak mára a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
1: Most. Ma egy váratlan beszélgetés új lehetőséget nyithat meg előtted. Pika. Érdemes figyelni a részletekre, mert egy apróság sokat számít. Ikrek. Jó nap a kapcsolatteremtése és a könnyed beszélgetésekre. Rá. Hallgass a megérzéseidre, mert most különösen fontosak lehetnek. Oroszlán. Egy kis bátorság ma nagy eredményt hozhat. Tűz. A türelem most többet ér, mint a sietség. Mérleg. Egy kedves gesztus visszafelé is sok örömet hozhat. Skorpió. Ideje lezárni valamit, ami már nem szolgál téged. Nyilas. A kíváncsiságod ma érdekes emberekhez vezethet. Ak. Egy régóta halogatott feladat végre könnyen megoldódhat. Vízöntő. Kreatív ötleteidre most mások is felfigyelhetnek. Halak. Egy kellemes meglepetés feldobhatja a napot.

0: egy színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Na, mai műsorunk első színese, első érdekes híre arról fog

0: szólni, hogyha a számítógép is megmutatja, és megmutatja. Tudósok halhatatlan zombi szöveteket találtak a tengerben. Mi lenne, ha egy élő lény egy darabja évekig életjeleket mutatna anélkül, hogyha ha valóban élne? Tudósok tengeri uborkáktól származó szöveteket vizsgáltak. A minták több mint 3 év után is biológiai aktivitást mutattak. A kutatók eredetileg nem számítottak különleges eredményre. A leválasztott szövetek azonban nem bomlottak le, és továbbra is működő sejtek nyomait mutatták. A jelenséget tréfáson laborzombinak nevezték el. A felfedezés új kérdéseket vet fel az élet definíciójáról és a regenerálódás lehetőségeiről. Szerintetek mi számít igazán élőnek ezután a cikk után, melyet egyébként nem más, mint a mindjárt mondom, hogy ki rakott közzé, a smithsonianmet.com írta ezt a cikket.
1: Hát ezek után azért úgy elgondolkodom rajta, hogy mi él és mi nem, de hát ami nem halt meg, az biztos, hogy él. Tehát a definícióban, hát igen. Most már nem mondhatjuk azt, hogy ami levegőt vesz, vagy aminek a szíve dobog. Hát jó, hogy mondjuk ilyen mikroorganizmusokra nem gondolnánk.
0: Pedig egyébként hihetetlen, hogy ezek az S-sejtűek, meg az ilyen kis tengeri uborkák, ezek szerint képesek úgymond a halál után is élő sejtekként tovább élni, még hogy nyilván nem is olyan funkcióban, de életet mutatni. És egyébként hihetetlen a regeneráció, hát gondoljatok bele a gyíkokba, levágod a farkát, visszanő.
2: Egy
1: durva. Igen, hát meg a szövetek, megsebzed magad egy kicsit, elmúlik a szövetek, olyan mértékű regenerációt tudnak véghez vinni, hogy begyógyul a seb. Szóval ezek nagyon-nagyon furcsa dolgok, amit az élet velünk is, és a természettel is csinál.
0: Hihetetlen az emberi test. Vagy ahogy az a férfi fogalmazott tegnap, akivel találkoztam az utcán, és azt mondta a kutyámról, hogy ez a kutya csodálatos, hát csodálatos az emberi test is.
1: Igen, és a természet is csodálatos, tehát a természet is ugyanolyan csodákat tud végezni.
0: Persze, de a természet része az emberi test is. Most gondolj bele csak abba, hogy hihetetlen, de például nálunk férfiaknál, nem akarom elviccelni a történetet.
1: Akkor csak a végén fogok röhögni.
0: Lehet, hogy de mi nálunk férfiaknál mekkora változást tud egy bizonyos szerv okozni? Merev, illetve nem merev állapotban. Tehát, hogy hihetetlen méretkülönbségek, és ez egy csoda amúgy.
1: Ha, igazad van.
2: Egyébként.
0: Na, látod?
2: Egyébként csoda, de amúgy meg csak a vér áramlást.
0: Igen, de az, hogy mekkora mennyiség, vagy mekkora, közben a kutyám beleszól a műsorba.
2: Ez már megint kezdi, mint tegnap is volt.
0: Igen, de tegnap nem élő műsorba szólt hozzá.
1: Igen. Most úgy döntött, hogy már nem vált tovább.
0: Most úgy döntött, hogy élő műsorba. Gyere ide, Domén. Gyere.
2: Már így a szervekről, meg milyenekről beszélünk.
1: Meg kutyákról beszéltünk, gondoltam el ő is, igen. Valamit hozzávakkant, édes.
0: Igen. Na, én meg amondó vagyok, hogy hozzávakkantunk egy kis zenét, aztán pedig jövünk hozzátok vissza.

0: egy lépéssel közelfozott lépéssel itt áttérben nosztalgiázást kezdtünk el Sanyival Debrecenről, aztán így hirtelen eszméltem fel, hogy hopp, adás. Na, viszont mi nem nosztalgiázunk adásban, mert nem arról van szó, hanem arról, hogy hoztunk egy újabb érdekességet, képzeljétek el, a úgymond Jung Theory meghódította a közösségi médiát. Mi ez a Jung Theory? Először én is néztem nagyot. Az internet szerint a szerelemnek most van a főszezonja. A TikTokon és más platformokon terjed az úgynevezett Jung Theory. A hívei szerint június különösen kedvez az új kapcsolatoknak. Az elmélet szerint a hosszabb nappalok, a jobb időjárás és a nyárias hangulat miatt az emberek nyitottabbak az ismerkedésre. Sokan saját tapasztalatokkal támasztják alá a teóriát. Bár tudományosan nem bizonyított szabályról van szó, hatalmas online vitákat indított el. Több millió megtekintést generált a témához kapcsolódó videók sora. Van szerintetek olyan évszak vagy hónap, amikor könnyebb szerelmet találni, vagy párkapcsolatot, kapcsolatot? Én nem gondolom, hogy ez hónaphoz kötődő, mert én most erősen gondolkodom. Nem is tudom hónaphoz érten kötni amúgy. Na, ugye a kapcsolataimat. Jó, talán én pont augusztus, ami most legjobb, legrövidebb, vagy legközelebb emlékeim szerint, az augusztus hónap volt, amikor valami történt, vagy elindult, de mondhatni.
1: Hát igen, ugye a nyarat azt ugye alapból mondják, mert hát ugye akkor már a látokat, izmaikat villantják.
0: Ha van.
1: A lány.
0: Ha van?
1: Hát ha van.
0: Nálam háj van.
1: Ha nincs, akkor hát nálam is, de ez most...
0: Mi csak a hájunkat csak tudnánk villantani, de nem valami szép látva. Mainstream
1: nézem, hogy ami úgy általában elfogadott, és amire figyelnek az emberek többnyire.
2: Hát szerintem minden hónap. Hát, ilyen pókokat villantotok.
1: Jó, hát abból a szempontból alkalmasabb ugye a nyár, meg a tavasz.
2: Hát a tavasz, mert az a megújulásé, a nyár a vetkőzésé, az ősz a jó boroké.
0: Ó, akkor csajok vetkőzdeti.
2: Így van. Várjál, az ősz a jó boroké, és tél meg az összebújásé. Tehát nagyjából... Igen. Tehát nagyjából minden. Talán a január
0: Marina, az ugye nem baj, hogy én mindegyik éjszakba szeretek összebújni a kedvesemmel.
2: Hát én ezt szívem, az a te magán szerencséd, én azért annyira nem.
0: Nekem de nem, csak én nekem nincs ilyen, de az aranyos.
1: Klímában, vízparton.
0: Persze.
2: Hát vízparton a vízbe úszkálok, a halakkal bujkálok össze, nem a pasimmal, hát nagyon melegen van, izzadok érte. Tehát,
0: hát de jó, ide vízbe a párod, mosson hátad.
2: Hol?
0: Hát mondjuk egy
2: tengerbe.
1: Jobban egy hal, mint holnap egy Zoli.
2: Ja.
1: Oh.
2: Nem, hát nyáron Marina. Nem bújkálunk össze, inkább ősztél, tavasz, nyáron nem búj, a takaromba bújok bele. Vagy a nem takaromba.
1: Hát de azt meg nyáron azt sem.
0: Puha takarom.
2: Szerintem minden évszak különben jó.
0: Persze. Hát minden évszakban egészen pontosan.
1: Fesztiválok, események, hát nyilván, hogy több.
2: De inkább a jobb idő, tehát a tavasz, a nyár, meg talán a koralusz, ami tényleg így. Télen kiismerkedik, télen fázol.
1: Ugye télen a madarak
0: de
1: is.
0: Dehogy nem, van, aki télen elbújnak. Ismerkedik. Hát, vannak idel.
1: Jeges medvék, mi?
0: Nem, csak...
2: De pingvinnel megismerkedek. Hello! Nem, azok ismerkednek télen, akik szeretik a téli sportokat, és nem fáznak. Jó. Oké.
1: Okay. Az északi országokban ott mindegy, úgyis.
2: Igen. Tehát eszkimóknak mindegy, ők télen, nyáron, azok meg tök mindegy.
0: Én amúgy ezt hülyeségnek tartom, ezt pont modáson kívül mondtam, mármint ezt a cikket, amit most itt felolvastam, tehát mi az, hogy júniusban, akkor értem, hogy hosszabbak a napok, de hát nem.
2: Boldogabbak az emberek, ha meleg van, ha vidámság van, ha kisüt a nap, tehát ez.
0: Ja, ez egyértelmű, tényleg... azzal nincsen baj, csak hogy alapvetően nem gondolnám, hogy egyenesen arányos a kettő.
2: Hát jobban.
0: Nem győz meg. No,
2: nem baj.
0: Zenéljünk egy picit, aztán jövünk vissza még egy érdekességgel a hírek előtt.

0: egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Bizony, méghozzá megyünk egy bűnügyi hírrel, méghozzá saját járása buktatta le az influencer. Nézzük akkor a részleteket. Néha még az új lenyomatnál is árulkodóbb lehet a séta. Egy amerikai influencert korábbi munkahelyének feltörésével gyanúsítanak. A vezető állítólag a jellegzetes járásáról ismerte fel. A férfi korábban az üzlet alkalmazottja volt. A biztonsági kamera nem működött megfelelően, ezért a vezetőség más jelek alapján próbálta azonosítani az elkövetőt. A menedzser szerint a mozgása annyira egyedi volt, hogy azonnal felismerte. Az ügy gyorsan vírusszerűen terjedt a közösségi médiában. Szerintetek ti felismernétek valakit csak az járásáról? Én nem látok, de amúgy...
2: Nem, de ha eléggé kopog a cipője, felismerhet.
1: Jó, arról igen, de hát most...
2: Így is van ennek emberek, igenek itt így.
3: Hát figyelj, a zsiványoknak oda kell igen figyelni erre, mert mivel nagyjából mindenhol van már kamera magán vagy nem magán, tehát vannak közterületen lévő kamerák, stb. Tehát vannak azért betörők, akik nagyon ügyesen álcázzák az arcukat. Van egy két szem, pík, ami látszik, tehát a kamera látja, telibe előtted van, és semmi más azonosítás nincs, és ha sokáig látja a térfigyelő kamera, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy össze lehet hasonlítani, igen, avval, hogy a járása volt. Tehát ez nagyon-nagyon fontos nyom is lehet, mivel újra nyomatot nem hagy, arcát nem tudod, haját, szemeszínét nem tudod, csak a járás marad.
1: Egyszer valóban igen. Volt egy ilyen Karina adáson kívül meséltél. Mit meséltél? Volt egy betörő, aki...
3: Volt egy betörés, igen, és azt hiszem januárban vagy februárban történt idén, és elkapták a betörő bandát, szerintem olyan 15 millió forint értékű betörést vallottak be, és hát az volt a szerencsétlenség emberünknek, hogy ő előtte már egy-két héttel járkáltott az üzletek környékén, és fényképezett, és hát fölvette a kamera. És akkor is ilyen baseball sapka, kapucni, stb. Volt, de a mozgása annyira nagyon, egy ilyen pici, apró, vöröses tincs, ami úgy kiítesz, ilyen nagyon pici, apró árulkodó gyerek, és elkapták őket, tehát rá mentek a nyomozók, követték, és hát hála Istennek elkapták, úgyhogy most csücsölnek az előzetesben, de nagyon furfangos betörési módot választottak. Eszméletlen sok kárt csináltak, de alpinista technikával, tehát szenzációs, de elkapták a mozgása ilyen alapján.
2: Tarzan boy.
3: Tényleg, komolyan, tehát tetőn bemászni, és
2: ez volt az, amikor az Tarzan New Yorkban volt, és az volt
3: az, hogy rossz, igen, körülbelül. Na, körülbelül ugyanez is ez volt, Tarzannak érzelte magát, de most hál' Istennek csücsú, de igen, tehát a mozdulataiból jöttek rá, hogy hoppá, hát ezt követni kell. Ezt
2: most egy ideig nem ugrálhat.
3: Ha most nem ugrál, igen, legfeljebb a edzőterembe ugrálhat, meg ha ugráltatják.
2: Hát, ha megengedik, igen, de még egy fölbajba mehet a börtönedzőterem.
1: Na, ennek örömére, ha már emlegettétek itt a Tarzan fiút, akkor jön a Tarzan fiú a Baltimore-tól. Ne csinálj!
3: De erre lehetett mondani, vagy lehetett volna például a viszkist is szegénykémet felsorolni.
1: Jó, de közben adásba beszélünk, Karina, csak szólok.
3: Tudom, hogy még adásba beszélünk, azért mondtam, igen, hogy példaként. Még a viszkit is föl lehetne sorolni, mert ő is mindenhol egy viszkit hagyott.
2: Hát na.
1: Elnézést kérek minden hallgatótól a hallásromlásért, amit itt elkornyikáltam, de ez a dal tényleg így indul.
3: Jézusom, jobbat kérek, nem tudtál vállalni.
1: Én kérek elnézést.
2: Ugye nem Baltimore, hanem Baltimore.
1: Hát Baltimore, igen. Nem azt mondtam?
3: Igen. Baltimore.
1: Hát mert úgy is van írva amúgy, de az akkor bocsi, elnézést.
2: Jó, de azt nem
1: egy. Jó, jön a zene.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Berlinben tárgyalt a külügyminiszter, barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepul külügyminiszterrel szerdán Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Céljuk írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra. Írta az egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon Szűcs Brigitta szóvivő kinevezése kapcsán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében úgy fogalmazott, ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Meg kell újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról, a hibáiról, a betegekről, a dolgozókról és a nyilvánosságról, hangsúlyozta hozzátéve, ebben lehet fontos lépés Szűcs Brigitta megjelenése. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafűtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a turista útvonaltól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátrazás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Felidézték, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt, Szögliget és Égerszög területén. A bíróság öt férfival szemben rendelt el kényszerintézkedést, a gyanú szerint ugyanis tiltott teljesítményfokozókkal és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek, és ebből évente 1 milliárd forintos bevételre tettek szert, közölte a Budapest környéki törvényszék. Azt írták, az ügyben a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószerbűnözés elleni hivatala bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás büntette és más bűncselekmény miatt nyomoz. Hozzátették, a gyanú szerint az öt férfi 2020 óta együttműködött egy nemzetközi bűnözői csoportban, amely illegális gyógyszerek és potencia növelőszerek nemzetközi kereskedelmével foglalkozott. A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: 永遠なる帝国陸海軍は。
1: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
2: És akkor folytatjuk újabb érdekességgel itt a Lépés délelőttet. Kedves hallgatóink, méghozzá az újabb érdekesség egy igazán állatos történet. A posztméhek meglepték a kutatókat. Úgy tűnik, hogy nem csak az emberek tudnak kreatívan problémát megoldani. Egy kutatás szerint a posztméhek képesek új eszközöket használni, jutalom megszerzéséhez. Ráadásul erre külön tanítás nélkül is rájöttek. A tudósok különféle feladatok elé állították a rovarokat. A méhek több esetben önálló megoldást találtak. Néhány egyet méh csal is, hogy gyorsabban elérje a jutalmat. A kutatók szerint ez fejlettebb gondolkodásra utalhat, mint korábban hitték. Hát ez hihetetlen, hogy a méhek is ilyen okosak. Nekem az jutott eszembe itt a méhek kapcsolatban, hogy mit jelent az, hogy posztméhek. Mert ugye úgy hangzik a hír, mert a méheket ismerem, meg a darazsakat is ismerem, de mi ez a kifejezés, hogy posztméhek? Hát nem, nem vagyok ornitológus.
3: Külön faj, ezt én sem tudom, de hát dongó, darázs, méh, fogalmunk nincsen, de lehet, ez egy külön faj.
2: Szerintetek melyik állat intelligenciája lepett meg benneteket a legjobban? Engem számomra varjú intelligenciája. Képzeljétek el, az emberek után a varjak voltak az első olyan állatok, akik külön eszközökkel kerestek élelmet először.
3: Igen, nagyon ügyesek dokument. A varjak. Tehát igen, elég,
2: és a varjak használnak külön ilyen kis vésőt alakítanak ki fából, kis hegyes vésőt, amiből a nagy fatörzsekből ki tudják válni maguknak az élelmet.
3: Nagyon okosak.
2: Hihetetlen. Egy másik dolog, ami szintén a varjak, az, hogy a varjaknak kiváló az arcfelismerő képessége. Pont tegnap vagy tegnap előtt olvastam egy hírt, hogy egy fickó megmentette egy varjat, és a társa a varjunak követte. Először a varjak félve közelítettek a férfihoz, de miután látták, hogy barátságos, meg a beteg társát megment, így barátságos, tehát hogy mondjam, bátrabban voltak vele, sőt, bele laktak, amíg fel nem épült a beteg varjú társuk, tehát két varjú úgymond vele élt pár napig, és nagyon hihetetlen volt ez a fickó, vette egy nyakláncot a kedvesének, és este volt, és ki akarták rabolni, és a varjak meglátták, és szétsipkedték a támadókat, egy varjú csapat megtámadta is, és annyira tudják, és tovább tudják a varjak a társai közt adni az információt, hogy tudják, ki a jó és ki a rossz ember, úgyhogy egy varjúval úgy húzzál újat, hogy lehet, hogy az ország másik felén is fogják tudni, hogy ez rossz ember, ezzel nem szabad.
4: Működik náluk az arcfelismerő.
2: Igen, igen, és erről már beszéltünk korábban is. De igen, nekem igen, ez volt az, ami nagyon ledöbbent, tehát hogy meglepett.
4: Igen, volt már egyet. Hát igen, neked meg különösen vigyáznod kell, ugye, hogy a szabályt be lehessen tartani, ha ez egyáltalán így szabálya, hogy holló a varjúnak, vagy varjú a hollónak.
2: Nem váljak össze,
4: még? Hollónak még oké, de igen.
2: Nem, én jó barátokkal vagyok a madarakkal, tisztes távolságból, de egyébként nekem nem volt. Képzeljétek el, elmesek egy történetet, ha már madarak. Voltunk vadász kiállításon, ez egy ilyen vadász fesztivál volt valahol a Szabolcs-Szakmár-Berekbe, talán, hát most meg nem mondom, hogy melyik településen voltunk. Lényeg az, hogy az alapítványa oda hívtak minket, vakvezető kutya bemutatóra, és voltak ilyen vadász, sasók, vadász, olyan képzett
4: sólymok
2: is, meg volt egy inkább. Sas is.
4: Sas?
2: Ja. Igen, volt egy sas. És az a lényeg, hogy meg lehetett simogatni. És akkor mondta a fickó, a madarász fickó, aki kioszta őket, aki a tulajdonos, a gazdája, hogy úgy simogassuk meg, hogy azt tudni kell, hogy aki ajándékba, ő mindenkit visszacsíp. Tehát megsimogathatod, nem fájdalmasan, de ilyen finoman, ez a jutalom visszacsíp. És képzeljétek el, engem nem. Megsimogattam, és engem nem. És mondja, hogy na, ez nagyon meglepő, mondom, lehet azért, mert én meg holló vagyok.
3: Madár belejátott a lelkedbe, á, ez inkább nem csípkedjük.
2: ez barát, ezt nem csípjük vissza.
3: Így van, ez igen, ez aranyos.
2: Na viszont ti nem nyilatkoztatok, nektek melyik állat intelligenciája lepődtetek meg legjobban? Mert én nem mondtam, hogy
4: engem a holló tényleg meglepett, hogy a papagájunk kívül, hogy ő is képes még beszélni.
2: Ja, tényleg, az ugye, is meglepő.
4: Ugye, hallgatók, ugye nem Robira gondolok.
3: Ő tud beszélni, néha lefelejt a szavak elejét, vagy végét, de végét.
2: Néha keveri a szavakat, ha esetleg alkoholt fogyaszt, akkor még félre is beszél.
4: Na.
3: Na, nekem meglepő nem volt, tehát általában nem lepődtem meg ezeken, mert most a kutya jó, a macska igen, hát most ételszerzésből nem, tehát talán annyi, hogy mondjuk a teknős békák, azok mondjuk, aki volt nekem két teknős békám, azok aranyosok voltak, mert nem haraptak meg, és így kinyújtották mindig a fejüket, és lehetett őket simogatni, tehát azt szerették, mikor így simogatni a fejüket, de hát ez is mondjuk egy meglepő viselkedés lehet, hogy így nyújtogatta a nyakát, és gyere simogass meg, és azt úgy...
4: Teknős ennyire,
3: igen. Igen, tehát ilyen kis pici tünci teknősök, úgyhogy talán ennyi, hogy...
2: Kisújat vegyébe tudtad megsimogatni.
3: Nem mondtam, csukd be a szemed, meg kinyomom, tehát lényegtelen, de így megsimogattam igen őket. Véletlen kinyomom, úgyhogy csukd be. De aranyosak voltak, egy nyújtott.
4: Nem szadizmus volt csak.
3: Nem szadizmus volt csak, hát. De aranyosak voltak, szerették, igen, ha simogatom a fejüket, úgyhogy.
2: Na, akkor ezt is kibeszéltük, zenéjünk picit, aztán pedig jövünk hozzátok vissza.

0: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és képzeljétek el, hogy a mesterséges intelligencia vadászik a csempészárura. Az AI most már repülőtereken is segítheti a természetvédelmet. Egy új rendszer képes felismerni a podgyászokban elrejtett, védett tengeri állatokat és állati termékeket. Kutyának ne vigyek kaját, hát repülővel utazok. Szóval...
2: vihetsz kaját a kutyának, igen. Csak külföldről nem hozhatsz be semmiat, ami ott
1: van. Na, a kutatók több ezer képet elemeztek a rendszer betanításához. Az algoritmus tengeri uborkákat, cápauszonyokat és más tiltott árukat is képes felismerni. A cél a vadvilág illegális kereskedelmének visszaszorítása. A technológiát a világon több országban is tesztelték. Na, ez viszont jó, akkor nem a kutyakaját nem kell félteni.
2: Nem.
1: Ti örülnétek, ha a mesterséges intelligencia egyre több helyen segíteni az ellenőrzéseket? Azt gondolom, hogy segítségként, plusz eszközként nagyon jó dolog, hogyha ott van, mert lehet, hogy észrevesz olyan dolgokat, amit mondjuk emberi szem nem, és akkor az ember tudja értesíteni, mi emberek pedig tudjuk azt ellenőrizni, vagy lefoglalni, ami illegális. Igen, azt gondolom, hogy segítségképpen lehet.
2: Hát figyelj, repülőtereken biztos, hogy... Szóval a repülőtéren biztos, hogy jók ezek a dolgok, ezek a még a szúrópróba szerinti ellenőrzések is, de például ezek a schengeni határokon, ahol hát nincs határőrzés, tehát én ott is beraknák egy ilyen AI által segített kamerarendszert, vagy bármilyen azonosító szkennelőt, mert azért ott könnyű dolgok van bármit áthozni, olyan madarakat, olyan tárgyakat, olyan növényeket, olyan régészeti leleteket, amiket sumákba szeretnének, úgyhogy biztos, hogy sokat segíteni.
3: Igen.
2: Hát nem lehet, például régen lehetett én Görögországból, Tunéziából, innen-onnan, amannal hoztam mindig kagylókat a tengerpartról, kiavicsót,
3: homokot.
2: Igen, és nagyon sokan hozták, és úgy voltak, hogy hát azért, mit halók ez a mi homokunk, a mi kövünk, szeretnénk, hogy azért itt marad, és most nem lehet már. Hát nem lehet hozni ilyet sem, mert hát azért na, tehát elhordod a homokot, a tengerpartot.
3: Ez olyan, mintha itt valaki eljön, azt mindig elvinne valami hungarikumot innen, hogy jó.
2: Hát egy kis jó, hát igen. Nem, hát inkább a természeti kincseket, mert ritka madarakat, ritka élőlényeket, ritka növényeket, hát tehát, hogy van például elszabadulva egy olyan teknős a Dunába, ami nem emberevő, de valami vadteknős. Hogy hát valaki becsempészte, ha nem tetszett neki, azt kirakta a Dunába. Hát ez ugyanez, mint ezek a vadon élő állatok. Maradjanak ott, ahol vannak, nem kell ezeket ide csempészni. Az ott van az élőhelyük, ne járkáljon itt makivajon meg kenguru. Pontosan. Egy magán állatkertnek tetszik. Na pont ezeket tudnák megakadályozni.
1: Na, erre szerintem is egyetértek veletek. Viszont ennek körülmére egy újabb dalt meghallgatunk. Itt van Titán 11 című dalat.

0: egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy lépéssel közelebb hozott lépésre, és hoztunk nektek egy újabb színes érdekes hírt, méghozzá egy igazi emberi történetet, méghozzá 4 év után visszatér a teniszhez Serena Williams. Néha sosem késő újra kezdeni. A legendás teniszező bejelentette, hogy 4 év kihagyás után ismét profi versenyeken indulna. Sokan már végleges visszavonulásra számítottak. A sportoló azonban új célokat tűzött ki maga elé. Rajongók milliói üdvözölték a hírt világszerte. A történet sokak számára a kitartás és az újrakezdés szimbóluma lett. Ti milyen dolgot kezdenétek újra, ha most kapnátok egy második esélyt? Van-e olyan, amit újra kezdenétek az életetekben?
2: Hát, talán lenne Angélának még egy-két testvére, ha újra kezdhetném. Ha egy új esélyt adhatnék magamnak, igen, akkor én ezen változtatnék.
1: Sanyi?
2: Sanyi számmi nem változtat.
3: Nem tudom, lehet, hogy lennének dolgok, de így nem.

0: voltam.
1: Mondjuk egy sportolónak azért nehezebb, mert ők azért hamarabb kiöregednek, sokkal nagyobb terhelésnek vannak kitéve, tehát azért ha veszük itt a Forma 1-et is, például a focistákat, a különböző kajakkenőt, tehát bármilyen sportot vehetünk, egy talajtornásza, azért ők dupla-tripla terhelésnek
0: vannak. Főleg inkább ezek, igen, a tornászok, a
1: igen, az ízületeik, a megfelelés, a sok lemondás, tehát ők azért egy idő után úgy vannak vele, hogy nekem ebből ennyi elég, meg nem is tudsz a testeddel harcba szállni, tehát futhatsz, lehetsz futó, bicikliző, triatlonos, de az se lehet a végtelenségig, mert egyszerűen a szervezet tiltakozik.
0: Profi szinten tolni, igen,
1: hát
0: sokáig.
1: Igen, a szervezet azt mondja, hogy kösz, nekem ebből elég, hogy én koplalok, meg nagyon nagy erőnek van kifejtve az izmok, izületek, tehát igen, ez mint egy rally versenyző is, tehát ott az agy, vagy a motorosoknak az izületeik, tehát
2: Nekem az a helyzet, hogy vele gondoltam, biztos van olyan, amit mondjuk újra kezdenék, másképp csinálnék, vagy újra elkezdeném, de most így hirtelen nem tudok felhozni. Tehát ha visszamehetnék, biztos van, tudom, hogy van olyan, amit másképp csinálnék, csak nem tudom ezt így megfogalmazni, mert nem olyan kézzelfogható dolog. Ebbe inkább nem mennék bele. Írjátok meg nekünk, kedves hallgatók, például a hallgatói Messenger csoportban, hogy ti milyen dolgokat kezdenétek újra, ha most kapnátok egy második esélyt. Írjátok meg nekünk, Népés Rádió hallgatói Messenger csoportjába, vagy a kívánságdobozba.

gentlemen, van óriási sok szerencsém bejelenteni a Kokusz Club ma esti sztár vendégeit. Fogadjuk nagy szeretettel, egy nagy puszival, Magyarország legkedveltebb rap bandáját. A színpadon

0: a ruha alatt. Lehet, hogy ma fogtam ki az aranyhalat. Vagy mellé nyúltam, ez is megesik néha. Valakivel össze kell, hogy jöjjek még ma.
1: És ha randa a lány,
0: az sem baj, megkeresem. Mindig más, én így szeretem.
1: Egyszer egy

0: egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: És akkor már is megyünk tovább, méghozzá egy újabb érdekességgel az internet világából. Méghozzá a hír az arról szól, hogy egy nagymama véletlenül lett internetes sztár, véletlenül, ezen fennakadt a fülem, a bevásárló listájával ráadásul. Néha a legártatlanabb internetes bejegyzésekből lesz a legnagyobb siker. Egy unoka megosztotta nagymamája kézzel írt bevásárló listáját a közösségi médiában. A bejegyzés néhány nap alatt több százezer emberhez jutott el. A listán nem csak a szükséges termékek szerepeltek, hanem vicces megjegyzések és emlékeztetők is. Az internetezők imádták a nagymama stílusát és humorát. Sokan saját családi történeteiket is megosztották a hozzászólások között. A történet jó példája annak, hogy a hétköznapi pillanatok néha nagyobb sikert aratnak az interneten, mint a gondosan megtervezett tartalmak. Nálatok volt olyan családtag, aki akaratlanul is híressé válhatott volna egy vicces szokása vagy mondata via?
2: Például az én lány, amikor kicsi volt, akkor két nagyon jó beszólása volt. Az egyik az időjárás jelentésben lehetett volna használni. Nagyon-nagyon sötét felhők jöttek, esőfelhők, és lógott az eső lába. Erre az én drága kislányom 4 évesen megszólalt, hogy anya, viharodik.
3: Ez aranyos, de igaza van.
2: Nagyon cuki volt, mi van? Ja, hogy esni fog, de vihar lesz, nem viharodik. Jó, oké, tehát ez egy nagyon jó beszólás volt. Nagyon édes volt. A másik pedig megkérdezte, hogy ez milyen villamos? Mondom, kombinó. Visszaválaszolt, pingónió. Ez is ilyen 4 éves körül lehetett, úgyhogy végig is a kombinó villamos mi elneveztük Pingóniónak. Úgyhogy, és a mai napig...
4: Így hoztam.
2: Igen, a gyerek szájak tudnak. Pingónió lett, úgyhogy a mai napig is úgy van fönt, hogy Pingónió.
1: Na, a Pingónió ide vagy oda, nálunk unokölcsém mondta, unokölcsém hívják a Cornflakes, tudjátok, a gabona pelje, de bigének.
2: Bige?
1: Bige.
4: Azt valamikor apám még egy játék voltam, mondta, hogy bigésztek ilyen, nem tudom, gödörbe, hogy azért valahol gurítani kellett valami.
2: Tényleg, nem is hallottam ilyen játékról.
4: Aha, és volt egy ilyen. Ők játszották, ugye hát akkor nem lehetett olyan nagy kreatív, vagy hát kreatívnak kellett inkább lenni mondjuk, mert hogy nem lehetett ilyen átlagos
2: készjátékokat kapni, így van.
4: Szerezni, aha, megvenni.
2: Hát az életben hát mindig az életszerű dolgok sokkal nagyobbat ütnek, azt tuti, ezek
1: egyébként édesapámnak voltak ilyen vicces sztoriai, hogy ő kitalálta, hogy papucsba meg egy köppenybe átmegy a szomszédos boltba esőbe, és becsúszott neki az üveg ajtónak, aztán így popóra esett, majd megszólalt, megjöttem. Tehát, hogy... Neki voltak ilyen vicces sztoriai, ez csak egy a sok közül, vagy ilyen viccesnek tűnő dolgai, ami adott helyzetben volt vicces nyilván, tehát.
2: A bevásárló listákat meg tényleg úgy jó megszerkeszteni, hogy odarajzolsz mellé irány mutatást, azt nem azt írod, hogy 1 liter tej, hanem ráírod, hogy milyen tej, milyen színű, vagy szóval ugye jó pufa szőszíneteket lehet mellé érni, és akkor az ember nagyon jókat nevet rajta.
4: Ja, hát igen.
1: Vegyél liter tejet, de ne bótit, hanem tehenet.
2: Igen, például, és az ember jókat nevet rajta. Meg ne sűrített tejet vegyél, de ne üvegeset, hanem milyen is csúkakas?
1: Talán igen, nem ilyen. Tudom. Nem értek hozzá. Ennyire nem vagyok ott.
2: Egy tyúkosat, igen, vagy nem, kakasosat, igen, mert kakas van rajta.
4: Ja, igen.
2: Paradicsom szószon, szóval úgyhogy vannak ilyen jópofa dolgok, amikkel föl lehet dobni egy bevásárló listát. Milyen kiflit vegyél? Egyenes vagy görbét?
1: Nálunk meg vannak jó zenék, már is megyünk egyet tovább. Itt van Desperado és Réka, Mire vársz című dal, amit már nagyon rég hallottunk itt a lépésen. Ez jön, aztán pedig hozunk még egy mai műsorunk utolsó érdekességét.

0: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy lépésre közelebb hozzád lépésre, egy újabb, egyben mai utolsó érdekes hírünket hoztuk el nektek, mely arról szól, hogy 15 évig figyeltek egy bálna tetemet a tenger fenekén. Egyetlen elpusztult bálna egész ökoszisztémát tarthat életben. A tudósok 15 éven keresztül követtek nyomon egy óriási bálna tetemet a csendes óceán mélyén. A tetem körül különleges élővilág alakult ki. Férgek, rákok és más tengeri lények telepedtek meg rajta. A kutatók szerint a mély tengerben egyetlen ilyen esemény akár évtizedekre is táplálékforrást jelenthet. A megfigyelés ritka bepillantást adott egy rejtett víz alatti világ működésébe. Ha lehetne egyetlen természeti jelenséget élőben megfigyelni, ti melyiket választanátok?
2: Ha nem félnék a nagyon mély víztől és buvárkodhatnék, akkor én ezt választanám, bármilyen régi hajóroncshoz lebúvárkodni, megnézni ott is, hogy milyen ökoszisztéma van, tehát a korallok, a hagylók, a kisállatok, a halak átúsznak, tehát azért a búvárkodás úgy azért érdekelne, mert az a világ az számomra csak a filmekből, amiket láttunk, de hát az más egy filmen megnézni, meg más élőben ott lenni, tehát ez biztos, hogy vonzó lehetne, ami a tengerekben
3: igen,
2: van.
3: Igen, amúgy izgalmas, igen, meg azt mondják, hogy nagyon épp.
2: Hát igen, most képzeld egy elsüllyedt régi hajót, hát azon az összes, nem tudom én, mik vannak a tengerben, de nagyon sok minden van, ami ott, nem tudom én, mohák, zuzmók, különböző kisállatok, nagyállatok, ott odalaknak, elbújnak, esznek, rejtőzködnek, tehát gyönyörű szép lehet.
3: Igen, hát ez persze mindez látva gyönyörűség, mert ugye...
2: Igen, tehát ez az
3: olyan buli. De igen, aki ezt csinálja, meg ugye versenyszerűen is csinálják ezeket a ugye készülékek nélkül, ugye sokan, hogy hívják, most nem fog eszembe jutni a neve, van egy-két is, akit már hallottam nyilatkozni, és csinálták ezeket.
2: Ezeket a különleges merüléseket?
3: Igen, hogy inkább ilyen, tehát már versenyszerűen csinálták.
1: Ezeket ilyen, nem ilyen versenybúvároknak?
3: Ez a szabad tüdős.
2: Ja, szabad, ja, hát tudom, azért az veszélyes.
1: Az veszélyesebb. De Sanyi, te mit figyelnél meg természetben?
3: Nem tudom, amúgy tényleg izgalmas ez is, de hát ami mondjuk hozzánk így közelebb állhat, és hogyha valós esélyeket latolgatunk, akkor nem tudom, ugye a madárvilág, meg egyáltalán az élővilágnak mondjuk hát nem a tengeri részét.
2: Hanem, ja, hogy a hangosabb részét választanád.
1: Na, én viszont azt mondom, hogy megfigyelném egy oroszlán család mindennapjait.
2: Igen, a vadonban, az nagyon-nagyon érdekes lehet. Igen.
3: Igen.
1: Na, a közelébe nem menni.
2: Hát közelébe én se, de hát igen, messziről így egy...
3: Nappal, amikor messziről horkol, azt még hallod. De amikor észre indul vadászni, akkor nehezebb egy kicsit a nyomába szegődni.
2: Ezért van ma például a jaguárok világnapja, ami a jaguárok megmentésére és természetes
3: csak a hófehérek.
2: Igen, természetes élőhelynek megtartására sarkal, hogy figyeljünk oda a vadon élő állatokra.
1: Igen, de jaguár már valójában kihaltak a jaguárok is, ugye?
2: Hát azért még biztos, hogy valahol van egy
3: kettő,
2: de valamennyi nagyon kevés. Nem csak állatkertben, de gyönyörű szép az az állat.
1: Hát szerintem nagyon sok nincs már.
2: Hát sok nincs, de legalább van.
1: Védett állatok, ha még létezik is nagyon.
2: Egy nagy cicuka.
1: A jaguár autót, az szép.
2: Hát jó. Okay.
3: Na igen.
2: Az állat is szép. Ez a hófehér jaguár, igen, ami Sanyinak is eszébe jutott.
1: Igen.
3: És amikor egy jaguár elgázol egy jaguár.
1: Na jó. Sanyi. Na jó, szerintem búcsúzunk tőletek. Ennyi fért a mai lépés délelőttbe. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és hallgassatok minket, és ne felejtjétek, mert csütörtök van, így Lépés Magyar Top 20 délután 2-ig várjuk a szavazatokat a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen. Aki még nem szavazott, szavazzon kedvencére, és este 6-tól pedig hozom nektek azt a 20 dalt, mely a ti szavazataitok és a rádiós játszás listák alapján áll össze. Úgyhogy tessék alakítani szavazatotok a Facebook oldalunkon is szavazhatok, facebook.com/lépésrádió, úgyhogy tessék ránk kattintani, követni, lájkolni, megosztani, hallgatni a lépésrádiót.
2: Szavazni.
1: És szavazni. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, Karinát, Sanyit és jó magam Robit hallottátok, és a Lépés délelőtt című műsort. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Ennyi fért a mai Lépés délelőttbe. Tarts rádiónkkal továbbra is, és érezd velünk magad jól!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Szerencsétlen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Berlinben tárgyalt a külügyminiszter, barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepul külügyminiszterrel szerdán Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Céljuk írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra. Írta az egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon Szűcs Brigitta szóvivő kinevezése kapcsán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében úgy fogalmazott, ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Meg kell újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról, a hibáiról, a betegekről, a dolgozókról és a nyilvánosságról, hangsúlyozta hozzátéve, ebben lehet fontos lépés Szűcs Brigitta megjelenése. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafűtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a turista útvonaltól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátrazás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Felidézték, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt, Szögliget és Égerszög területén. A bíróság öt férfival szemben rendelt el kényszerintézkedést, a gyanú szerint ugyanis tiltott teljesítményfokozókkal és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek, és ebből évente 1 milliárd forintos bevételre tettek szert, közölte a Budapest környéki törvényszék. Azt írták, az ügyben a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatala bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás büntette és más bűncselekmény miatt nyomoz. Hozzátették, a gyanú szerint az öt férfi 2020 óta együttműködött egy nemzetközi bűnözői csoportban, amely illegális gyógyszerek és potencia növelőszerek nemzetközi kereskedelmével foglalkozott. A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lép

suhannak át az élet végtelen sztyeppéjén. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dolgokat.

köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A miniszterelnök szerint nem állt ki az elesettek mellett a köztársasági elnök. 29 új hunortag tett fogadalmat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Súlyog Tamás egyszer sem állt ki a bántalmazott gyermekek vagy az orbáni hatalom által üldözött civilek és a jogállam mellett, de a saját pozíciója miatt minden nap külföldön panaszkodik, írt a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter a bejegyzéshez fűzött kommentjében az államfő által egy svájci heti lapnak adott interjúra utalva megjegyezte, most épp annak a svájci lapnak panaszkodik, amelynek főszerkesztője 2 éve Orbán Viktort kísérte Moszkvába. Ebből az interjúból Súlyog Tamás szerdán a Facebook oldalán azt emelte ki, a magyar rendszerben az elnöknek és a miniszterelnöknek együtt kell működnie. Ezt az együttműködést kezdettől fogva felkínáltam, ugyanakkor a magyar alkotmányjog hagyományok szerint teljesen egyedülálló az, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítja fel az elnököt, többször, következetesen, kizárólag politikai okból, tette hozzá. A kulturális államtitkárságon használt antik bútorok visszaszállítását kezdeményezte az Iparművészeti Múzeumba Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A politikus a közösségi oldalán jelentette be a döntést, amelyet közvagyon kezelésével indokolt. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár egy szerdán a közösségi oldalára feltöltött videóban a kulturális államtitkárság épületéből bejelentkezve beszélt arról, hogy az ott található régi antik bútorokat elődje hozatta át az Iparművészeti Múzeumból, de az államtitkár szerint azoknak a tárgyaknak, amelyek múzeumi gyűjteményből származnak, elsősorban közgyűjteményekben van a helyük. A Katasztrófa Védelem Központi Mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a Katasztrófa Védelmi Kiképző és Raktárbázison. Tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. 29 új hunortag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tavaly novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember. Az eskütételen Erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőr nagy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese azt mondta, hogy a Hunor Mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalták, hogy itthon és a határon túl is bevethetőek legyenek. A tervek szerint a perbeszédek elhangzása után hamarosan ítéletet hirdet a Debreceni Járásbíróság annak a mozdonyvezetőnek az ügyében, aki a vád szerint elaludt és az általa vezetett tehervonattal egy személyi vonatba hajtott még 2023 őszén Sápnál, közölte a debreceni törvényszék. A vádirat szerint a mozdonyvezető az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre egy magánvasút társaság tulajdonában lévő 28 tartálykocsiból álló tehervonat szerelvénnyel. A mozdonyvezető hajnali 4 óra körül a Hajdú-Bihar vármegyei Sáp település felé haladva elaludt, ezért a vasútállomásra érve nem vette észre a tilos jelzést, és megállás nélkül nekiütközött az ugyanazon a vágányon várakozó személyvonatnak. A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi.
2: Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kezdeményezték az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét keddre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Rúf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogénszállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV-interjúban. A kormányfő közlése szerint a kabinet kedd este terjeszti be azt a mintegy 50 oldalas korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely megerősíteni az integritás hatósági jogkörét is. Hozzátette, jóval erősebb lesz az integritás hatósági jogköre, vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerül nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát. Hozzátette, innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Több mint 1000 tonna húst tároltak a nyírvátori üzem szerda hajnalban kigyulladt raktárában, mondta Máté Antal, a város polgármestere egy videós Facebook bejegyzésben. A térség országgyűlési képviselője szerint a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammónia koncentrációt mértek. A helyi hatóság vezetője azt mondta, a tűz terjedését megfékezték, most az a feladat, hogy a tűzzel érintett kézháró raktárban a tűzoltók kibontsák az ott tárolt göngyelegeket és felszámolják a tűzfészkeket. Ez még hosszú időt vesz igénybe, közölte a polgármester. Máté Antal hangsúlyozta, az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették. A katasztrófa védelem munkatársai Nyírvátor és környékén folyamatosan mérték a levegő minőségét. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben, a rendőrök elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst szerdán délelőtt Budapesten az Andrássy úton. Azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett. Útközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott 2 motoros rendőr, majd neki tolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezetőjét a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett. A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten 2 rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Yes, new single from Alexandra Burke. Woo! On the radio for the first time. Called Bad Boys. Woo!
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk,

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Hamarosan megnyílnak az energetikai uniós pályázatok, elítéltek egy családot, amely rabszolgaként tartott egy nőt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez pedig azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el. Összességében 16,5 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mint egy 1,5 milliárd euró jut villamos energiarendszer fejlesztésre. Rekord gyorsasággal nyitjuk újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a kedden nyújtott az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal. A tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. Hozzátették, a törvényjavaslat célja újra elérhetővé tenni a magyar hallgatók és kutatók számára az Erasmus és a Horizon programot, valamint hozzáférés biztosítani ahhoz a 2,2 milliárd eurónyi Európai Uniós forráshoz, amely a magyar felsőoktatás fejlesztését szolgálhatja. Magyarországon már nem áll rendelkezésre elegendő hazai munkaerő a Masterwood növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására szükség van, mondta Bárány László, a vállalat ügyvezető igazgatója egy szerdai budapesti szakmai konferencián. Hozzátette, ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat Magyarországon, sőt a magyar termelést is csökkenthetik. Nem jogerősen 14, illetve 10 év fegyház, illetve börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a pátrohai házaspárt, akik egy hajléktalan nőt közel egy éven keresztül rabszolgaként tartottak fogva és súlyosan bántalmazták, emiatt pedig az asszony meghalt. A nő élelmezéséről nem gondoskodtak megfelelően, önállóan nem vehetett ki élelmiszert a hűtőszekrényből sem. A földön kellett aludnia, engedély nélkül a házat sem hagyhatta el. Az asszonyt a férfi ököllel és sodrófával rendszeresen, felesége pedig puszta kézzel alkalomszerűen bántalmazta. Eleinte házi szolgaként, később már rabszolgaként bántak vele. Amikor az asszony meghalt, egy aszódi társasház parkolójában kirakták az élettelen testet, zsebébe tették a személyigazolványát és a bankkártyáját, majd hazamentek. A nő holttestét arra járó gyermekek találták meg, halálát agyzúzódás, éheztetés és kihűlés okozta. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A miniszterelnök szerint nem állt ki az elesettek mellett a köztársasági elnök. 29 új hunortag tett fogadalmat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Súlyog Tamás egyszer sem állt ki a bántalmazott gyermekek vagy az orbáni hatalom által üldözött civilek és a jogállam mellett, de a saját pozíciója miatt minden nap külföldön panaszkodik, írt a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter a bejegyzéshez fűzött kommentjében az államfő által egy svájci heti lapnak adott interjúra utalva megjegyezte, most épp annak a svájci lapnak panaszkodik, amelynek főszerkesztője 2 éve Orbán Viktort kísérte Moszkvába. Ebből az interjúból Súlyog Tamás szerdán a Facebook oldalán azt emelte ki, a magyar rendszerben az elnöknek és a miniszterelnöknek együtt kell működnie. Ezt az együttműködést kezdettől fogva felkínáltam, ugyanakkor a magyar alkotmányjog hagyományok szerint teljesen egyedülálló az, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítja fel az elnököt, többször, következetesen, kizárólag politikai okból, tette hozzá. A kulturális államtitkárságon használt antik bútorok visszaszállítását kezdeményezte az Iparművészeti Múzeumba Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A politikus a közösségi oldalán jelentette be a döntést, amelyet közvagyon kezelésével indokolt. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a szerdán a közösségi oldalára feltöltött videóban a kulturális államtitkárság épületéből bejelentkezve beszélt arról, hogy az ott található régi antik bútorokat elődje hozatta át az Iparművészeti Múzeumból, de az államtitkár szerint azoknak a tárgyaknak, amelyek múzeumi gyűjteményből származnak, elsősorban közgyűjteményekben van a helyük. A Katasztrófa Védelem Központi Mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a Katasztrófa Védelmi Kiképző és Raktárbázison. Tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. 29 új hunortag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tavaly novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember. Az eskütételen Erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőr nagy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese azt mondta, hogy a Hunor Mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalták, hogy itthon és a határon túl is bevethetőek legyenek. A tervek szerint a perbeszédek elhangzása után hamarosan ítéletet hirdet a Debreceni Járásbíróság annak a mozdonyvezetőnek az ügyében, aki a vád szerint elaludt és az általa vezetett tehervonattal egy személyi vonatba hajtott még 2023 őszén Sápnál, közölte a debreceni törvényszék. A vádirat szerint a mozdonyvezető az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre egy magánvasút társaság tulajdonában lévő 28 tartálykocsiból álló tehervonat szerelvénnyel. A mozdonyvezető hajnali 4 óra körül a Hajdú-Bihar vármegyei Sáp település felé haladva elaludt, ezért a vasútállomásra érve nem vette észre a tilos jelzést, és megállás nélkül neki ütközött az ugyanazon a vágányon várakozó személyvonatnak. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Digitális Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé. Most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallotta.
10: A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A miniszterelnök szerint nem állt ki az elesettek mellett a köztársasági elnök. 29 új hunortag tett fogadalmat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Súlyog Tamás egyszer sem állt ki a bántalmazott gyermekek vagy az orbáni hatalom által üldözött civilek és a jogállam mellett, de a saját pozíciója miatt minden nap külföldön panaszkodik, írt a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter a bejegyzéshez fűzött kommentjében az államfő által egy svájci heti lapnak adott interjúra utalva megjegyezte, most épp annak a svájci lapnak panaszkodik, amelynek főszerkesztője 2 éve Orbán Viktort kísérte Moszkvába. Ebből az interjúból Súlyog Tamás szerdán a Facebook oldalán azt emelte ki, a magyar rendszerben az elnöknek és a miniszterelnöknek együtt kell működnie. Ezt az együttműködést kezdettől fogva felkínáltam, ugyanakkor a magyar alkotmányjog hagyományok szerint teljesen egyedülálló az, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítja fel az elnököt, többször, következetesen, kizárólag politikai okból, tette hozzá. A kulturális államtitkárságon használt antik bútorok visszaszállítását kezdeményezte az Iparművészeti Múzeumba Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A politikus a közösségi oldalán jelentette be a döntést, amelyet közvagyon kezelésével indokolt. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a szerdán a közösségi oldalára feltöltött videóban a kulturális államtitkárság épületéből bejelentkezve beszélt arról, hogy az ott található régi antik bútorokat elődje hozatta át az Iparművészeti Múzeumból, de az államtitkár szerint azoknak a tárgyaknak, amelyek múzeumi gyűjteményből származnak, elsősorban közgyűjteményekben van a helyük. A Katasztrófa Védelem Központi Mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a Katasztrófa Védelmi Kiképző és Raktárbázison. Tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. 29 új hunortag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tavaly novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember. Az eskütételen Erréi Krisztián tűzoltó vezérőr nagy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese azt mondta, hogy a Hunor Mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalták, hogy itthon és a határon túl is bevethetőek legyenek. A tervek szerint a perbeszédek elhangzása után hamarosan ítéletet hirdet a Debreceni Járásbíróság annak a mozdonyvezetőnek az ügyében, aki a vád szerint elaludt és az általa vezetett tehervonattal egy személyi vonatba hajtott még 2023 őszén Sápnál, közölte a debreceni törvényszék. A vádirat szerint a mozdonyvezető az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Bihar keresztesre egy magánvasúttársaság tulajdonában lévő 28 tartálykocsiból álló tehervonat szerelvénnyel. A mozdonyvezető hajnali 4 óra körül a Hajdú-Bihar vármegyei Sáp település felé haladva elaludt, ezért a vasútállomásra érve nem vette észre a tilos jelzést, és megállás nélkül nekiütközött az ugyanazon a vágányon várakozó személyvonatnak. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: Ez a műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
8: A következő két órában a Lépés Totkuszat hallod. 120 percen át a legkedveltebb magyar felvételekkel.
9: Csak magyar kedvencekkel.
10: A mikrofonnál pedig Rubival hoztam most is a 20 dalt, ami a ti szavazataitok és a rádiós játszásosztek alapján áll össze hétről hétre. És bele is csapunk a lecsóba. Lesz viszont újdonságajánló rovataink, amelyek közül bekerülhetnek a listára az újdonságajánlókban beajánlott dalok, illetve régi tublistás lágereket is hoztam nektek az elkövetkezendő szűk 120 percben, tehát ez vár rátok. Szerintem csapjunk be, csapjunk bele a lecsóba, és hallgassuk meg a sereghajtó helyzetet a 18., 19. és 20. helyen ugyanis. 18. lett a Magna Cum Laude, mindig lesz című dal, a 14-ről 4 helyet rontva lettek a 18. A 19. helyre csúszott vissza a 17. helyről Dérheni Vihar után című felvételével, még a 20. helyről jön a múlt héten 19. Jude Law, és a Vroom című felvétel, ezzel kezdjük a top 20-at. Jó szórakozást kívánok az elkövetkezendő szűk 120 percre, és ne felejtjétek, a műsort követően szavazhatok kedvencetekre a lépésradio.hu per magyar top 20 címen jövő csütörtök délutánig, úgyhogy hajrá majd, most viszont hallgassuk akkor a ti szavazataitok és a rádiós játszás listák alapján, hogy állt össze ez a lista. Itt a 20-dik, ez a Vroom, Jude Law, és nem Judo. Tehát Jude Law előadásában.
11: Na az van, hogy nagyon jó lenne, hogyha lenne benne az elején, ez az ilyen vrum.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A 19.

0: Gál.
1: Jelenleg a Lépés Topuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
2: És mai műsorunk első újdonságát, Cisco adta a dal címe pedig, mondom is, Fészek. Na, rakjunk fészket. Cisco Fészek című dalát ajánlom nektek. Harmadik saját dalánál jár Cisco, most debütál a rádióbarát Fészek, amelyhez érzelmes képi világú videóklippet is forgattak. A feltörekvő magyar előadó és dalszövegíró színházi szerepei mellett 2025-ben kezdte a zenei pályafutását az Angyalom és a Zápor című dalaival. Az utóbbihoz készült klip már 50 ezer megtekintésnél tart YouTube-on. A Fészek vadonatúj felvétel arról az érzésről szól, amikor valaki komolyabban kötődik valakihez, miközben az illető csak játszik a másik érzelmeivel. Ennek ellenére képtelenek vagyunk távol maradni tőle, inkább teljesen átadjuk neki, még úgy is, hogy tudjuk, hogy számára ez egész nem jelent többet egy játéknál, de nekünk tetszik ez a játék, mi is élvezzük játszani, csak közben elveszítjük önmagunkat. Na hát akkor ajánlom nektek a Fészek című új dalt, Cisco előadásában egy feltörekvő új előadó, harmadik dalaként itt a Lépés Magyar Top 20-ban. Ezzel megyünk tovább.

0: is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
0: A 18.

0: A Lépéstopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Mindig lesz egyszer itt a lépésen Magna Cum Laude dalaszolt a 18. helyről. Mindjárt folytatjuk a 15., 16. és 17. helyzettel, de mindenek előtt jöjjön egy újabb újdonság. Talány Tamás új felvételét mutatom be, hogyha technika is megengedi. Szilánkok címmel jelent meg az új rádiós dal, méghozzá a kiadója az nem más, mint a Her Hungary kiadó, és a dalról azt kell tudni, Tarány Tamás daláról, már is mondom, Tarány Tamás Szilánkok című dala, tehát a felvételt zeneileg Jánosi Szabolcs és Tarány Tamás a felelős, a szöveget pedig Tarány Tamás írta, hát akkor hallgassuk meg ezt a vadonatúj K-Track Hungary non-profit Kft. Által kiadott felvételt, érkezik Tarány Tamás, aztán pedig a 15., 16. és 17. helyezett. Hát nem meglepő, hogy már szerintem lassan egy hónapra a 15. helyen tanyázik Rácz Gergő és Orsóhelyi Reni duettje, a Mind a tiéd lehet. Ez a dal ezen a héten is a 15. lett, volt és maradt. 16. a No Sugar és a Forog a kerék. Ez a dal egyébként múlt héten még a egészen mondható előkelő 12. helyen szerepelt és 4 helyet rontott, még a Nyúl Empire a 11. helyről a Valami legyennel a 17. helyre csúszott vissza, úgyhogy ezzel megyünk tovább, de mindenek előtt énekel nekünk Tarány Tamás.

0: megjelennek, Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: És ahol megyünk tovább a 12., 13. és 14. helyezettel listánkon, a 12. lett ezen a héten, nem más, mint Kökény Attila és Rakoncai Viktor és Marics Peti triója, Tutto e Bello, az 5. helyről 7 helyet rontott ez a dal, illetve a 12. Children Distance és Szőcs Reni közöse a Szembecsukva múlt héten listánk 7. helyén szerepelt, szintén 7 helyet rontva, nem bocsánat, 6 helyet rontva lettek a 13-ak, még a 14. helyről Diaz és Ment a Méreg című felvételét hallgatjuk meg, ez a dal a 9. helyről rontott 5-öt, ugye ez a visszalépők, visszacsúszó előadók dalainak listája most a következő blogban, de hát akkor 12. helyről Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Marics Peti Tutto e Bellója fog felcsendülni, Csirnok Disztán Szőcs Reni Szembecsukva lett a 13. és mindenek előtt már is jön a 14. helyről a Méreg, Diaz és Menta közöse. És mindjárt egy régi toplistás lágert is meghallgatunk ebben a blogban.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
8: 13.

0: egy újabb toplistás magyar dal a múltból, itt a Lépés Top 20-ban.
1: Modern Hungária, szólj, hogyha kell!

0: Modern Hungária, szólj, hogyha kell, ez a felvételük szólt itt a Lépés Rádióban egészen pontosan. Ez a felvétel még a 80-as években, 1987-ben keletkezett, úristen, velem egy idős felvétel, 39 éves dalt hallhattunk. Itt a Lépés Magyar Top 20-ban a régi top listás lángerek közül. Most pedig érkezik az első óra első helyzetje, az az előadó és az a dal, aki múlt héten listánkon még csak debütált, egészen pontosan nem is akárhol, a 20. helyen debütált. Ez nem más, mint Dash, mint Young Fly közöse és a Kis Kece, a 20. helyről a 11. helyre jött előre, és ezzel a felvétel zárjuk az órát, illetve még egy régi top listás lágert is meghallgatunk. Ne felejtjétek, a műsort követően szavazhatok kedvencetekre a lépésradio.hu per magyar top 20 vagy lépésradio.hu Lépés Magyar Top 20 menüpontja által is megtehetitek, illetve Facebookon is, facebook.com/lépésradio. Minden szavazatot köszönünk, és természetesen minden szavazat befolyásolja a slágerlistát, a jövő heti slágerlistát. Ezen a héten pedig, hogy kikerül a legjobb 10-be, az már kiderült. Hát azok, akik nem voltak benne a 11 és 20. hely között, például ott van Dr. Béres és Veréb Tomi közöse, mely múlt héten listánkon amúgy a legjobb 4-ben volt a második helyen, most is a top 10-ben van, de hogy hanyadik helyen, hamarosan kiderül, a következő órában is a Lépés Rádiót és a Lépés Magyar Top 20-at választjátok, és a Lépés Magyar Top 20-at hallgatjátok, ne kapcsoljatok sehová, hallgassatok minket, hangolódjatok ránk, ne felejtjétek egy lépéssel közelebb hozzád. Jön tehát a 11. Dash, Young Fly, és ez már a Kis Kece.
1: A 11.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A miniszterelnök szerint nem állt ki az elesettek mellett a köztársasági elnök. 29 új hunortag tett fogadalmat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Súlyog Tamás egyszer sem állt ki a bántalmazott gyermekek vagy az orbáni hatalom által üldözött civilek és a jogállam mellett, de a saját pozíciója miatt minden nap külföldön panaszkodik, írt a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter a bejegyzéshez fűzött kommentjében az államfő által egy svájci heti lapnak adott interjúra utalva megjegyezte, most épp annak a svájci lapnak panaszkodik, amelynek főszerkesztője 2 éve Orbán Viktort kísérte Moszkvába. Ebből az interjúból Súlyog Tamás szerdán a Facebook oldalán azt emelte ki, a magyar rendszerben az elnöknek és a miniszterelnöknek együtt kell működnie. Ezt az együttműködést kezdettől fogva felkínáltam, ugyanakkor a magyar alkotmányjog hagyományok szerint teljesen egyedülálló az, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítja fel az elnököt, többször, következetesen, kizárólag politikai okból, tette hozzá. A kulturális államtitkárságon használt antik bútorok visszaszállítását kezdeményezte az Iparművészeti Múzeumba Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A politikus a közösségi oldalán jelentette be a döntést, amelyet közvagyon kezelésével indokolt. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár egy szerdán a közösségi oldalára feltöltött videóban a kulturális államtitkárság épületéből bejelentkezve beszélt arról, hogy az ott található régi antik bútorokat elődje hozatta át az Iparművészeti Múzeumból, de az államtitkár szerint azoknak a tárgyaknak, amelyek múzeumi gyűjteményből származnak, elsősorban közgyűjteményekben van a helyük. A Katasztrófa Védelem Központi Mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a Katasztrófa Védelmi Kiképző és Raktárbázison. Tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. 29 új hunortag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tavaly novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember. Az eskütételen Erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőr nagy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese azt mondta, hogy a Hunor Mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalták, hogy itthon és a határon túl is bevethetőek legyenek. A tervek szerint a perbeszédek elhangzása után hamarosan ítéletet hirdet a Debreceni Járásbíróság annak a mozdonyvezetőnek az ügyében, aki a vád szerint elaludt és az általa vezetett tehervonattal egy személyi vonatba hajtott még 2023 őszén Sápnál, közölte a debreceni törvényszék. A vádirat szerint a mozdonyvezető az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre egy magánvasút társaság tulajdonában lévő 28 tartálykocsiból álló tehervonat szerelvénnyel. A mozdonyvezető hajnali 4 óra körül a Hajdú-Bihar vármegyei Sáp település felé haladva elaludt, ezért a vasútállomásra érve nem vette észre a tilos jelzést, és megállás nélkül nekiütközött az ugyanazon a vágányon várakozó személyvonatnak. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jelenleg Lépés Topuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
4: Bizony, és már is megyünk tovább itt a második órában, a Lépés Magyar Top 20-ban a 8., 9. és 10. helyezettel. Listánkon ezen a héten a 8. lett a Fall of the Flow és a Beszívum című felvétel, mely múlt héten még a legjobb 4-ben, azon belül is a 3. helyen szerepelt. Ők is 5 helyet rontottak a múlt héthez képest. Aztán a 9. helyről jön Nox Vihor című dala, ők a 4. voltak a múlt héten, és őszintén 5 helyet rontottak listákon, még a 10. helyre előre lépett a 16. Mesker Victoria Nagy Bugi, illetve Miss Mood és az Éden című dalukkal kezdjük ezt az órát. Jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 perchez.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A 8.

szemét.

Pero

0: jelenleg Lépés Dobuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Túlélem én Digital Scream felvételét hallottuk az elmúlt pillanatokban, percekben. A folytatásban pedig egy újabb újdonságot hoztam nektek, a Kuplunk formáció újdonságát, a dal címe Nyomod a gázt. Na, hát a közben kuplungozunk. Szóval a Kuplunk formáció új dala, sikerfilmből a valóságba megérkezett a Kuplunk Nyomod a gáz című újdonsága, melyhez videóklipet is forgattak. Amikor 2024. decemberében bemutatták a mozik a Hogyan tudnék élni nélküled című zenés filmet, még senki sem gondolta volna, hogy 2026 nyarára az alkotásból megismert fiúcsapat kilép a vászonról, és igazi együttessé válik. Most azonban ez a pillanat is eljött. Ember Márk, Királdi Marcell és Marics Peti közösen hozták el a nyár egyik legpörgősebb újdonságát, a Nyomod a gáz című dalt. A szerzeményt élőben is meg lehet majd hallgatni a Kuplunk dupla koncertjén, melyet a Papp László Budapest Sport Arénában tartanak november 6-án és 7-én, az első este pedig már is teltházas. Na hát akkor hallgassuk meg viszont a Nyomod a gáz című Kuplunk dalt itt a Lépés Magyar Top 20-ban. Aztán pedig érkezik az 5., 6. és 7. helyezett. Ezen a héten az 5. helyre vagy 5. helyről a TNT, ugye Itt alszol című dalát hallgatjuk meg, ez a dal kicsúszott a legjobb négyből, egészen pontosan 2 hete vezette a listát, és az első helyről, az 5. helyre 4 helyet rontva. A Naked formáció viszont előre lépett, a Tombola nyár a 6. helyre jött előre, ez a formáció egyébként múlt héten a 13. helyen szerepelt, és 7 helyet javítva ezen a héten a 6. helyről hallgatjuk meg a Tombola nyár című dalukat, míg a 7. helyről érkezik Curtis és Hen közöse a Város lassan ébred című újdonságukkal. Ez a dal egyébként múlt héten listánkon a 17. helyen szerepelt, és 10 helyet javítottak, így kerültek a 7. helyre. Na, ezen dalokkal megyünk tovább, már is itt a Lépés Magyar Top 20-ban, de mindenek előtt itt a Kuplung.

0: Lépistopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád, így van, ez itt a Lépés Magyar Top 20, a mikrofonnál pedig Robit hallhatjátok, és már is megyünk tovább a legjobb négyese, hisz már elérkeztünk a legjobb négyhez itt a Lépés Magyar Top 20-ban, tehát jön az a négy dal, mely közül valaki az első lesz, ilyenkor már ugye nem szoktam elárulni, hogy melyik dal hanyadik lesz, csak az, hogy melyik az a négy dal, amely bekerül a listára. Na hát nézzük akkor, melyik az a négy dal. A legjobb négybe visszakerült Nagy Bogi és Dess közöse a Jól leszek újra. Aztán László Evelin Májusi eső című felvételével bekerült a legjobb négy valamelyik helyezettjére. Ez a dal a múlt héten a 10. volt. Nagy Bogi és Dess közöse pedig múlt héten a 6. helyen zárt. Ezen kívül a legjobb négyben ott van Dr. Béres, Verép Tomi és az Ugye nem bántad meg Zambó Jimmy dalának feldolgozása Jimmy másképp anyagáról Dr. Béresnek, illetve Horváth Tamás Százszor szép című felvétele is bekerült a legjobb négybe. Ez a dal a múlt héten 8. volt, és a 8. helyről került be a legjobb négy valamelyik helyére, de hogy melyik dal hanyadik lesz, az mindjárt kiderül, a továbbra is a Lépés Rádiót és a Lépés Magyar Top 20-ot választjátok. Ne kapcsoljatok sehová, és még egy régi toplistás lágert is hozok a múltból. Úgyhogy csapjunk bele a lecsóba, jó szórakozást, jöjjenek a legjobbak. Nézzük, ki marad le a dobogóról elsőként.
0: A negyedik.

0: Jelenleg a Lépés Topuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Hogy elrepült az idő? Tehát 8-ból lett második, 10-ből harmadik, és 6-ból negyedik. Így kiderült, hogy másodikból lett ezen a héten a number one, azaz Dr. Béres és Verép Tumi közöse, a Ugye nem bántad meg Jimmy másképp Zambó Jimmy dalának 2026-os feldolgozása nyerte meg az eheti Lépés Magyar Top 20-as listát. Én ezzel a dallal köszönöm meg az elmúlt szűk 120 perc megtisztelő figyelmét, és kívánok további kellemes rádióhallgatást és jó szórakozást. Ne felejtjétek a műsort követően, amint kikerül a lista oldalunkra és Facebook oldalunkra, szavazhattok kedvencetekre jövő csütörtök délutánig a lépésradio.hu/magyar top 20 vagy simán lepesradio.hu Lépés Magyar Top 20 menüpont által is, mert ha közvetlenül beírjátok azt, hogy Lépés Rádió lepesradio.hu/magyar top 20, akkor egyből a Top 20-as oldalra vezet a böngészőtök, valamint a Facebook oldalunkon is megtehetek hozzászólásban facebook.com/lépésrádió, az ehhez kapcsolódó szabályokat szintén Facebook oldalunkon olvashatjátok hamarosan. Tartsatok velünk továbbra is, hisz jobb-nagyobb zenékkel és műsorokkal várunk titeket, és ha minden jól megy velem, holnap délelőtt 10-től a Lépés délelőttben találkozhatok Karinával és Sanyival. Hozunk egy szórakoztató délelőtti műsort, remélem. Akkor is hallgattok minket, de addig se kapcsoljatok ki, hisz jobb-nagyobb zenékkel és műsorokkal várunk titeket. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, Robit és a Lépés Magyar Top 20-ot hallottátok, és hallgassuk meg az elsőt, itt van Dr. Béres, Verép, Tomi, és az Ugye nem bántad meg. Sziasztok!
0: És most érkezik a slágerlista legjobb helyezettje. Az első.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Hey, what the fuck you think a record by Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes is gonna sound like?

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A hajnal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Frissen, neked. Hírek a Lépés Rádióban.
4: A miniszterelnök szerint nem állt ki az elesettek mellett a köztársasági elnök. 29 új hunortag tett fogadalmat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Súlyog Tamás egyszer sem állt ki a bántalmazott gyermekek vagy az orbáni hatalom által üldözött civilek és a jogállam mellett, de a saját pozíciója miatt minden nap külföldön panaszkodik, írt a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter a bejegyzéshez fűzött kommentjében az államfő által egy svájci heti lapnak adott interjúra utalva megjegyezte, most épp annak a svájci lapnak panaszkodik, amelynek főszerkesztője 2 éve Orbán Viktort kísérte Moszkvába. Ebből az interjúból Súlyog Tamás szerdán a Facebook oldalán azt emelte ki, a magyar rendszerben az elnöknek és a miniszterelnöknek együtt kell működnie. Ezt az együttműködést kezdettől fogva felkínáltam, ugyanakkor a magyar alkotmányjog hagyományok szerint teljesen egyedülálló az, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítja fel az elnököt, többször, következetesen, kizárólag politikai okból, tette hozzá. A kulturális államtitkárságon használt antik bútorok visszaszállítását kezdeményezte az Iparművészeti Múzeumba Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A politikus a közösségi oldalán jelentette be a döntést, amelyet közvagyon kezelésével indokolt. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár egy a szerdán a közösségi oldalára feltöltött videóban a kulturális államtitkárság épületéből bejelentkezve beszélt arról, hogy az ott található régi antik bútorokat elődje hozatta át az Iparművészeti Múzeumból, de az államtitkár szerint azoknak a tárgyaknak, amelyek múzeumi gyűjteményből származnak, elsősorban közgyűjteményekben van a helyük. A Katasztrófa Védelem Központi Mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a Katasztrófa Védelmi Kiképző és Raktárbázison. Tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. 29 új hunortag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tavaly novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember. Az eskütételen Erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőr nagy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese azt mondta, hogy a Hunor Mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalták, hogy itthon és a határon túl is bevethetőek legyenek. A tervek szerint a perbeszédek elhangzása után hamarosan ítéletet hirdet a Debreceni Járásbíróság annak a mozdonyvezetőnek az ügyében, aki a vád szerint elaludt és az általa vezetett tehervonattal egy személyi vonatba hajtott még 2023 őszén Sápnál, közölte a debreceni törvényszék. A vádirat szerint a mozdonyvezető az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre egy magánvasúttársaság tulajdonában lévő 28 tartálykocsiból álló tehervonat szerelvénnyel. A mozdonyvezető hajnali 4 óra körül a Hajdú-Bihar vármegyei Sáp település felé haladva elaludt, ezért a vasútállomásra érve nem vette észre a tilos jelzést, és megállás nélkül neki ütközött az ugyanazon a vágányon várakozó személyvonatnak. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az Extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
6: akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Rödl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
2: www.hankozidigital.hu
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
3: A reklám után
2: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mennyire kell szerinted férfiként nekünk irányítónak lenni, mondjuk házasságban például?
2: Én azt tapasztaltam az eddigi életem során, hogy...
3: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
2: Akármilyen habitusú is egy nő, azért így legbelül a lelke legmélyén, amikor egy párkapcsolatban van, akkor azért szereti azt hinni, hogy ő támaszkodhat valakire. Akármennyire erős is mondjuk, vagy mondjuk karrierista, és mondjuk és esetleg jól is csinálja, vagy a munkahelyén, de amikor ő már otthon van, akkor szerintem ő és most nyilván lesznek kommentelők, hogy bejeg, de hogy van ellenpélda, nyilván van, csak hogy általánosságban mondom, hogy nekem ez a tapasztalatom.
1: Hát, hogy igényli a vezetés, mint a táncban.
2: Ja.
3: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
4: Hogyha van egy család, vagy van egy kapcsolódás, akkor még kell nekem mindenben irányítani, ki mondta ezt. Hát hiszen bízhatok abban, hogy úgy vagy úgy tudunk úgy összerakni a dolgainkat, hogy van, aki ebben jó, van, aki abban jó, akkor számítsuk egymásra, hogy ha én például részletekben elvesző vagyok, ez idézőjelve van, akkor azt is mondhatnám, hogy ja, alapos vagy. Ha a másik vehemensebb, azt mondja, jaj, gyerünk, menjünk, ebbe a szállodába, tök jó. Várjál, mondom, de figyelj, ha azon a környéken van, akkor oda nem tudok elmenni busszal. Jaj, de jó, hogy mondod. Akkor ki irányít? Frászt, összeraktuk mindazt, amiben ebben vagyok jó, a másik abban jó, akkor nincs arról szó, hogy jaj, te tutyi-mutyi vagy, én meg viszem a prímet. Nem, mert adott esetben lehet, hogy oda viszed a prímet, hogy bajba kerülünk.
3: D. Nagy Lajos, énekes.
5: Ha megnézzük a természetben, mondjuk a legegyszerűbb emlős állattól, aztán a oroszlánokon, különböző macskaféléken keresztül, az ember, tehát a majom és az ember, tehát hogy megyünk felfelé, ez teljesen természetes, hogy mindenütt a hím egyed, ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok, ahol matriarchátus van, és a legidősebb elefánt az vezeti a csordát, ő találja meg a vizet mindig, hogy legyen, és bocsánat, van még egy. A sakáloknál, ott szintén, a sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van, ott is a legidősebb nő.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
6: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszel.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ha megnézzük a természetben,
2: D. Nagy Lajos énekes.
1: Mindenütt a hím egyed, ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok. És bocsánat, van még egy. A sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van, ott is a legidősebb nő. Egyébként a farkasoknál, aztán moskafék vagyok oroszlán, a családfő mindig a férfi, és ő dönt minden dolgok. Az, hogy most valaki a csordának a tagja lehet, azt a legidősebb hím oroszlán dönti el. És azt is, ha valakit ki kell a családból, ki kell zárni. Igen, ki kell zárni, azt is ő dönti el.
2: Na és nálad?
1: Na most az embereknél ugyanez van, tehát ez valószínűleg, hogy amikor az ember elérkezett ahhoz a fejlődéshez, hogy már családban élt és különböző kis és nagy családokban, onnantól kezdve is, ugyanúgy, ahogy a majmoknál is, a férfi. Tehát van egy férfi, aki uralja a családot, ő vigyáz a családra, ő az egyik legerősebb talán, vagy a legerősebb hímegyed, és a legerősebbnek kell lenni, mert időnként megverekszenek. Azért, hogy kivezesse a családot. És amennyiben jön egy erősebb, fiatalabb egyed, akkor előfordul, hogy letaszítja a trónról az idősebbet. És ugyanez van az embereknél is. Tehát alapvetően így alakult ki az emberiség. Tehát ez a természetes.
2: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
3: Mondják a görögök, hogy hiába én vagyok a fej, a feleségem mondja, aki megmozdítja és tudja, hogy merre nézzen. És én hallgatok rá. Azt gondolom, hogy mindent megkaptam tőle. Ugye a feleségem, amit gimnáziumban kértem el a kezét, ezért nagyon ő az, aki annyira ismer engem, mint soha senki.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Amit a nő mond, vagy szeretne, és mondja a szájával, hogy azt szeretné, tényleg azt szeretné, vagy hogyha azt
2: nem
1: megkapja,
2: akkor... Nem, azt jelenti azt, nem.
3: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
2: Nem, hát ezt meg neked kell megfejteni, hogy ez igazság szerint mit jelent, illetve az, hogy hányszor kell még visszakérdezni, hogy a valós... végeredményhez eljuss rá.
1: És azt tudod mindig, amikor a valós végeredmény?
2: Nyilván nem tudom mindig. Általában szoktam utána menni, de van, amikor feladom. Félítem, hogy látom, hogy nincs elég kérdésem.
1: És akkor tulajdonképpen férfi társainknak például mit mondasz olyan szempontból, hogy a nő mondjuk mond valamit, hogy azt szeretné, hogy jó azt megadni?
2: Hát figyelj, ha valamit nagyon akar, és te nem akarod, abban nagyon tudsz jól kijönni szerintem.
1: Valamit mégiscsak kell csinálni.
2: Hát akkor vagy az van, hogy vagy megkapja, vagy ebből lesz egy olyan vita vagy veszekedés, ami egy koporsó szeg a többi mellé. És amikor már így már az utolsót is beverik, akkor
1: hány szög kell egy koporsóhoz szerinted körülbelül?
2: Hát az ember válogatja, van. Tudod.
3: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
4: Ha nem szeretném, az egy olyan belső valami, ami fölött nincs már, tehát nem tudsz rendelkezni a nem szeretném fölött, érted?
1: És hogyha valami miatt nagyon-nagyon érzed, hogy biztos vagy benne, azt érzed, hogy az egész rendszernek az nagyon-nagyon jó lenne.
4: El tudom mondani, képviselni tudom ezt.
1: Képviselen?
4: De nem tolom át. Tehát olyan nincs, hogy én akkor is így, meg akkor is ezt, és mert én hidd el, hogy a te érdekedben, meg a mi érdekünkben ez jó, és akkor nem.
1: Addig, ha nagyon biztos vagy benne, akkor sem.
4: Addig beszélünk, ameddig lesz egy közös halmaz, lesz valami, amiben mindketten meg tudunk nyugodni, és azt mondjuk, hogy igen, ilyen és ilyen körülményekkel, ezek és ezekkel, ezeket hozzátéve, tudom én is idomítani, ő is.
1: De mit tapasztalsz, hogy ha tényleg meg is kapná azt a nő, amiről beszél, hogy ő azt szeretné, az jó lenne? Ha pont azt kapná meg, amit mondott, mindig jó.
5: Igen,
1: az.
5: De nem lenne elégedett.
3: D. Nagy Lajos, énekes.
5: Ugyanis azt mondaná, hogy ez most mind az ölembe húlt. Miért nem kívántam többet?
1: És akkor kívánna többet, és ha az is az ölébe húl?
5: Hát ez már Évával is így volt a Paradicsomban. Tehát valószínű, hogy nem lenne boldog.
4: Minden embernek van egy olyan része, amihez nincs közöd, és amihez nem is lehet, és ami az őbe lényének a magja. Most abból, hányszor szenvedünk abban a világban ilyen, és ezt szerintem mindenki igazolni tudja, hogy érvelünk valamire, mert azt mondjuk, hogy igen, szerintem neked ez jó lesz, vagy menjünk a horvát tengerpartra, mert, vagy csináljuk ezt a céget, mert ez jó, és akkor a másik nem érti, pedig érvek rendszerét fősről, és nem érti, mert a döntés nem az logikus érvelés hatására születik meg az emberben, hanem abból a magból, abból a mélységből, amiben nyilván az ösztönök ezerféle minden benne van, abból születik egy döntés.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: D. Nagy Lajos, énekes.
2: Bakonyba, egy bányász faluban élt egy házas pár. Bányász volt a férfi, de kistermetű, vékony, filigrán kis emberke volt, és volt egy feleség, aki idősebb is volt tőle, két fejjel magasabb volt, és legalább 20 kilóval több volt. És olyan volt, hogy a férfi, mikor megjött a munkából, megnézte, hogy rend van-e, az, hogy mindent megcsinált, gyakorolta a család fői jogokat, majd elment a kocsmába, ahol ájútra itta magát. Asszony tudta, hogy mikor van záróra, fogta a talicskát, elment a kocsmába, betette a férjét a talicskába és hatatolta. Férj felébredt, adott két pofont az asszonynak, majd elment aludni. Rend volt a családban. És egyszer történt egy fordulat, amikor ment a kocsmába a férjért, és a ivó cimborák, ezek kinevették a nőt, és mondták, hogy meddig fogod mi ezt csinálni, stb. És ekkor megvilágosodott, valami kattan nála, megfogta a férjét, kivitte az utcára, és mondta, hogy na most megfogod ezt a talicskát, és szépen hozatalod, de ha nem kapsz két, akkor a pofont, hogy elszáll a fejed. És a férfi megszeppent, és fél részegen hazatolta a talicskát. A nő visszament a kocsmába, leült a férfiak közé, és ott italozott velük még jó darabig. Majd innentől kezdve a nő minden nap eljárt a kocsmába, és a férfi pedig otthon volt, és nem járhatott kocsmába. Átvette az irányító szerepet.
3: És mi lett velük aztán, két, hogy azóta is így van, és most is
2: igen, éppen igen, és az asszony. Igen, és aztán tulajdonképpen perre ment a dolog, mert a férfi bántalmazásért feljelentette a feleségét. Ugyanis a nő időnként otthon meg is verte a férjét.
3: Hát akkor vissza a kiinduló pontra oda, hogy egyébként te mit tartasz helyén valónak saját magad szempontjából? Hogy mennyire kell irányítani a férfinak?
2: Túlnyomó részt, tehát mindig vannak kivételek. A férfi az racionálisabban tud gondolkodni. Tehát a problémákat logikusan, észérvekkel, hidegen végig tudja gondolni. A nők azok szentimentálisabbak, tehát hajlamosak az érzések, az érzelmek által dönteni, és ez nem biztos, hogy mindig jó. A lényeg az, hogy a férfi racionálisabban tudja vezetni a családot, és valószínűleg, hogy sikeresebben tudja működtetni a családot.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Arra rájöttem, hogy az én feladatom, mert tényleg rendkívüli nő a feleségem, hogy ami nagyon fontos, hogy úgy kell odafigyelni a másikra, és azt gondolom, szerintem nem csak, mint férfiként mondhatom, szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket, és akármilyen nehéz napunk volt, a legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelve. Mert amikor az ember észreveszik, azt a nőknek egy nagyon jó szenzora van, amikor még egy pillanatra csak máshol jár a gondolata az embernek, mert ugye nehéz volt kikapcsolni ezt a napot, engem is rengeteg dologért, amivel nem is akarok otthon beszélni, mert nem akarom hazavinni úgy az életemnek azt a részét, ami történik, vagy azt a feszültséget, mert lezárom ott és belépek a családba, akkor azt mondom, hogy ez most megpróbálom kitenni, mert akkor öncélúvá válok, és érzem, hogy megint rólam szóljon az, hogy Isten ments, nem. És el kell engedni, és csak odafigyelni, és az a legfontosabb, amit adhatunk. És ha érzik ezt, hogy úgy vagyunk mellettük, azt gondolom, ez bátran mondhatom, akkor megadjuk azt a támaszt, hogy akkor tényleg, hogy, és ez fontos, hogy befoltozzuk a lelküket, ezt csak mi tudjuk. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak, és én is sokat kaptam így ebben a kapcsolatban, és soha nem látott engem annak, aki felmegyek a színpadra, tiszteli, szeret azért, amit csinálok, de ő a legfőbb kritikusom, azt gondolom. És talán még a gyerekeimnél is elmondhatom ezt, hogy őrájuk is így hallgatok, és kikérem a véleményüket ebbe. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Férfiként mondhatom, szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket, és akármilyen nehéz napunk volt, a legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelni. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban. Ha kell.
3: Velük? Vagy
2: mindenkivel
3: a feleséget?
2: Mindenkivel, de...
3: Igénylés, és meg is lehet adni neki? Vagy csak ha kéri?
2: Nem. Szerintem az a pont az, hogy nem kell ezt kérni, mert akkor nem biztos, hogy pont akkor történik meg. De így tereli a legjobban. Tehát így tudunk úgy tovább menni, hogy egyet fogunk gondolni a világról, és ez egy hosszú folyamat, tehát nincsen együttélés, ahhoz, hogy te gimnáziumot együtt maradj a másikkal, sok minden át kell menni, és az összetartó kapocs már sokszor az a pillanat, amit együtt tudunk megélni, hogy közös élményeket szerezni, a másik pedig pont az ilyen beszélgetések által, hogy felkelsz, és megbeszéled a napodat, vagy pedig a másiknak van egy bánata, és mindegy, hogy mi az is. Távol áll attól, amit pont elgondolt, hogy szeretné beszélni, akkor is ott kell lenni 100%-a, és akkor azt gondolom, hogy úgy már jól indul a nap. A másik pedig, hogy az idő hiánya. Nekem a legfontosabb az életemben az, hogy rájövök, tehát, hogy nagyon kevés időnk van. És hogy minden, tehát elkezdtem úgy élni egy idő óta, megtapasztalva ezt, főleg, hogy ilyen behatások vagy amiért azt gondolom, hogy hiszek a csodákban, hogy minden perc az utolsó lehet. És ha úgy ébredek fel, és úgy csinálom az életemet, és úgy megyek el otthonról, vagy úgy beszélek a családommal, hogy az a figyelem megvan, akkor tehát nem lesznek úgy rossz érzésem, bármi fog történni a világban, hogy nem tudok hazaérni, vagy a másikkal nem találkozom többet, és ez valahogy így bennem marad. És tovább megyek, mert nem csak azt is megérzi a másik, hogy mit gondolunk. Én hiszek abban, egy barátom mondta régebben, hogy tudod, Robi, az a csodálatos az egészben, hogy amit csinálsz, például megpengedsz egy hangot a gitárdon, vagy elénekelsz valamit az embereknek, abban ott történik a csoda, hogy ez egy fizika törvényi alapján csak hangok és hullámok. És tudjuk, hogy ugye az a szép az egész, hogy az érzelmek kódolják ki ezeket a hanghullámokat. Ezért nem tudsz megfelelni mindenkinek. De ezek a gondolatok is ugyanilyen hullámok, és ezek ugye fizika törvényei szerint azt mondják, nem tűnnek el, csak feleződnek a térbe, ami egy idő után már hallhatatlan vagy észrehetetlen lesz műszerrel is, de ez ott van a világ mindenségben. És hogy mit gondolok a világról meg a másikról, az ott van. Nem mindegy, hogy mit gondolok a másikról, és hogy mit hagyom magunk után itt a világban.
0: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Lépés Rádió.
1: This Captain Jack Beatles.
0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. Frissen, neked. Hírek a Lépés Rádióban.
2: Berlinben tárgyalt a külügyminiszter, barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepul külügyminiszterrel szerdán Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Céljuk írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra. Írta az egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon Szűcs Brigitta szóvivő kinevezése kapcsán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében úgy fogalmazott, ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Meg kell újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról, a hibáiról, a betegekről, a dolgozókról és a nyilvánosságról, hangsúlyozta hozzátéve, ebben lehet fontos lépés Szűcs Brigitta megjelenése. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a turista útvonaltól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátrazás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Felidézték, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt, Szögliget és Égerszög területén. A bíróság öt férfival szemben rendelt el kényszerintézkedést, a gyanú szerint ugyanis tiltott teljesítményfokozókkal és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek, és ebből évente 1 milliárd forintos bevételre tettek szert, közölte a Budapest környéki törvényszék. Azt írták, az ügyben a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatala bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás büntette és más bűncselekmény miatt nyomoz. Hozzátették, a gyanú szerint az öt férfi 2020 óta együttműködött egy nemzetközi bűnözői csoportban, amely illegális gyógyszerek és potencia növelőszerek nemzetközi kereskedelmével foglalkozott. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most indítjuk a napot a Daybusz című.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Lépés Rádió.
1: Csóró, gyere, gyere, gyere!
2: Csóró! Csóró, de csóró vagyok!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.